Beethoven D-dur koncertjét Tobias Feldman és a BBC Philharmonikus zenekarának tolmácsolásában hallottuk, vezényelt Anna Bilchmayer. Az Albert Hall a promenád koncertek helyszíne, 8000 személyes terem, mindig zsúfolt ház előtt zajlanak a nívós koncertek. A ráadás Elgár szerelmi üdvözlete volt.

Tobias Feldman ráadását hallottuk, aki Edward Elgar szerelmi üdvözlet című hegedű darabját játszotta. Elgarnak nagyon nagy volt a tekintélye, ami gyorsan csökkent, bár volt egy időszak, amikor megint többször játszották a műveit. Most a 38 évesen elhunyt Sarah Gibson zenekari darabja szól.

Sarah Gibson egyik zenekari darabját játszotta a BBC Filharmonikus zenekara vezényelt anyja Bill Mayer. A hangverseny végén Brahms negyedik szimfóniája hangzott el, amit szűk baráti körben két zongorán hallottak először Brahms tisztelői, és mindenki lebeszélte arról, hogy megjelentesse a darabot.

Brahms negyedik szimfóniáját játszottam, a BBC Filharmonikus zenekara vezényelt Anya Billmeier. Az utolsó szimfóniát Brahms Mürzuschlagban kezdte írni, két tételt befejezett, a következő két tétel megírására azonban egy évet kellett várni. Arvo Pärt Fratres című zeneműve szól.

Arvo Pärt, Fratres című zeneművét hallottuk. A zeneszerző azt írta, hogy én felfedeztem, hogy elég, ha csupán egy hangot szólaltatnak meg gyönyörűen. Ez az egyetlen hang vagy csendes ütés, pillanatnyi csönd megvigasztal. Nagyon kevés elemmel dolgozom. Most egy altató dalt hallgatunk meg.

Népzenét hallottunk Korzin Tuor átdolgozásában egy altató dalt a Lucerni Fesztivál zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, 4 óra van, a Szignál után Ravel Ámol triója szól, de meghallgatjuk még például Jean-Joseph de Mondelville egyházi művét és egy Mozart hangversenyárját is.

Ravel nagyon furcsa ember volt, nem tudott végigülni egy koncertet, mindig ki kellett szöknie, hogy elszívjon egy-egy cigarettát, ráadásul méreg erős bagót szívott. Aztán egyszer botrány tört ki, kiderült, hogy egy olyan kortársa műve alatt ment ki, aki nagyszerű zenét írt, mindenki ódákat zengedezett erről, és természetesen ez a barát meg is sértődött. A francia zeneszerző Ámol trióját halljuk, amit 1914-ben komponált a zeneszerző zongorára, hegedűre és csellóra. A mű előadása körülbelül 30 percig tart, az első világháború kitörése e munkája közben érte. Halljuk Ravel Ámol trióját.

Maurice Ravel Ámol trióját Bernd Lizel, Mats Randin és Bengt Åke Lundin tolmácsolásában hallottuk. A zenemű írásakor Ravel mintakép egyébként Saint-Saëns volt. Jean-Joseph Mondonville motettája következik. Dominus Regnavit, az énekes szólistákat és a Tafra Muzik együttest Ivar Staurins vezényli.

Jean-Joseph Mondonville motettáját hallottuk, Dominus Regnavit. Előadta Anne Monoisius, Matthew White, Colin Ainsworth és a Távfölmuzik együttes. A zeneszerző egyébként karácsonyi ajándék volt szüleinek, hiszen december 25-én látta meg a napvilágot 1711-ben. Most Kreisler muzsikáját halljuk.

13. Lajos dala és Paván Kupren stílusában. Ez volt a címe annak a Fritz Kreisler műnek, amit Kelemen Barnabás és Kocsis Zoltán játszott. Mary Ethel Smith, Beethoven, Forré, Smetana, mi a közös bennük? Mindannyian megsüketültek. Smetana Moldva szimfonikus költeményét halljuk zongora átiratban.

Smetana Moldva szimfonikus költeményét Kotaro Fukuma zongora művész előadásában átiratban hallottuk. Mozart akartam lenni a zeneszerzésben és Liszta technikában, mondogatta mindig Smetana. Folytassuk Mozarttal a nocturnót. Egy szép hangverseny árját énekel Rost Andrea.

Lángoló szerelmem. Mozart 528-as kőhőjegyzékszámú hangverseny áriája hangzott el Rost Andrea és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában vezényelt Vásári Tamás. Ezek a hangverseny áriák általában rendkívül nehezek. Most Peter Hellendáltól szól a G-dur szonáta.

Peter Hellendahl G-dur szonátáját hallottuk Japter Lindenton, Kopman és Aget Szweisztra előadásában. Muszorszkijra óriási hatással volt Balakirjev, az ösztönzésére vetette magát bele a zenetanulásba. A Hovanscsina negyedik felvonásból következik a Perzsatánc, Rimszkij-Korszakovát dolgozásában.

Muszorszkij Hovanscsina című operájának perzsa táncát a Szlovén Rádió zenekar adta elő. Muszorszkij különleges életű, hihetetlenül tehetséges orosz szerző volt, de ezt a művét sem tudta befejezni, mint oly sokat. Most Rachmaninov opusz 2-es két Gordon

Rachmaninov Opus 2-es két darabját Monika Leskovár és Ivana Schwarzgrenda játszotta. Francesco Piemontesi a brüsszeli Erzsébet királyné versenyen tűnt fel, harmadik díjat nyert annak idején, és most világjáró zongoraművész. Schubert Gesdur empromptüjét játszott.

Franz Schubert Gesdur impromptüjét Francesco Piemontesi játszotta. Utolsó muzsikánk Antonio Vivaldi szimfóniája, amit az Európa Galante együttes előadásában hallgatunk meg. Megköszönöm a figyelmüket, és elbúcsúzom a hangmérnök Papp Sándor, valamint a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attila kíván, kellemes napot mindenkinek!

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentett be önkéntes vállalást. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A tervezetnél 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban a hét utolsó napján. Ez több mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást és hozzátette, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőttre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forsthofer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. Hasonló intézkedésről döntött több nagyvállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Emellett változott az ügyfélszolgálatrendje az adóhivatalnál is. A klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Az ország egész területén biztosított az ivóvízellátás. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy a víztakarékossági intézkedéseknek köszönhetően csökkent a fogyasztás. A következő két hétre várható hőség miatt azonban a tárcavezető továbbra is arra kért mindenkit, hogy takarékoskodjon, takarékosan használja a vizet. Csaknem 20%-kal esett vissza a dél-balatoni vendéglátók forgalma a tavalyihoz képest. A hétvégék még erősek, hétközben azonban kevés a vendég. A Velencei tónál a csökkenő vízszint miatt különösen gyenge a szezon, miközben a magas költségek és a munkaerőhiány miatt több vendéglátóhely bezárt, vagy csak hétvégén tart nyitva. Kórusfesztivál kezdődik ma Pécsen, a szombatig tartó Pécskantáton csaknem 400 énekes vesz részt, akik köztereken, udvarokon, valamint a Zsolnai negyedben is fellépnek. Lesznek sétáló koncertek a belvárosban, valamint közös éneklés a Széchenyi téren. A rendezvény csúcspontjaként a Kodály központban tartott gálakoncerten Karl Orff Carmina Buránája csendül fel. Egy hír az úton lévőknek. Súlyos baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három autó ütközött az átterelt sávon, ezért Budapest és Hegyeshalom felé is megállt a forgalom. A határ felé jelentős torlódás alakult ki. Végül pedig az időjárásról. Fokozódik a kánikula. Napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Eugen Jochum vezényel. A német karmestert a berlini rádió, a Bajor és a Bambergi szimfonikus zenekar vezető karmestereként leginkább Bruckner és Brahms zenéjének interpretációiról ismerhetjük. Mostani válogatásunkban Haydn és Mozart egy-egy alkotását irányítja.
1: Eugen Jochum a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Kedd kora délután a májusban elhunyt Széke István zongoraművészre emlékezünk. Egy archív 1985-ös zeneakadémiai koncertjét idézzük a 66 éves korában eltávozott zongoristának, amin Bach, Beethoven, Liszt és Chopin műveiből adott elő egy csokorral. Széke István zongorázik kedden 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Hat perccel 6 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A mai reggelt kezdjük Richard Wagner zenéjével, de ezúttal nem opera részletet, hanem egy szimfónia tételt hallgatunk életművéből. Az E-dur szimfónia első tételét a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar élén Wolfgang Zawalisch vezényli.

Richard Wagner Édur szimfóniája egy befejezetlenül maradt korai mű, amelyet a szerző 1834-ben, 21 éves korában írt. Az első tétel készült el teljes egészében, a második tételből pedig vázlatok maradtak. Ami pedig a stílust illeti, talán az első tétel egyértelműen mutatta, Beethoven zenéje érvényesül leginkább, vagy Beethoven hatása, és talán a 7. és 8. szimfónia lehetett a legigazibb inspiráció Wagner számára. Az Édur szimfónia első tételét hallgattuk, a Philadelphiai szimfonikus zenekart Wolfgang Zaval is vezényelte. Most Mozart zenéje következik, és a 333-as köhögjegyzékszámú B-dur szonátából ugyancsak az első tételt hallgatjuk, Maria João Pires zongorázik.

0: A kiváló zongoraművész Paul Badura Skoda Mozart 333-as köhögjegyzékszámú B-dur szonátájának első tételét a zongora irodalom egyik legszebb tételének nevezte, és azt hiszem egyet is érthetünk vele, különösen ha ráadásul olyan gyönyörű előadásban halljuk ezt a részletet, mint most. Maria João Pires zongorázott.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perccel múlt fél hét, következzék most Schubert, az öt német táncból hallgatunk kettőt, az első C-dur és a második G-dur darabot, a Liszt-Ferenc kamarazenekar játszik.

A mai műsor első zenéje egy korai Wagner szimfónia részlete volt, most pedig ugyancsak egy ifjúkori darab tételeit hallgattuk, ezúttal Schuberttől. Wagner 21 évesen írta az Édur szimfóniát, Schubert még fiatalabb volt az öt német tánc komponálásakor, ezeket a Lendler hangulatú táncokat 16 éves korában írta a zeneszerző. És a sorból az első C-dur és a második G-dur darabot hallgattuk, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, a hangversenymester Rolla János volt. Következzék Handel és a G-moll trió szonáta első és második tétele, a Convivium együttes felvételét hallgatjuk.

Handel 393-as jegyzékszámú G-moll trió szonátájának első és második tételét a Convivium együttestől hallottuk. Utazzunk tovább, ezúttal Olaszországba, mert itt írta a G-moll zongora versenyét Félix Mendelssohn Bartholdy a negyedik olasz szimfóniával egy időben, és a szimfóniára jellemző derűs hangulatból bizony jutott a zongora versenybe is. Delfine von Schaurot zongoraművésznek szól az ajánlás, de a bemutatón mégsem a művésznő, hanem maga a zeneszerző játszotta a szólót. Mendelssohn azt is elmondta testvérének, Fanninak, hogy Delfine írta a darab egy részét, de azt soha nem árulta el, hogy pontosan mely részek származnak a művésznőtől, és melyek Mendelssohntól, ezt nem tudjuk. A zeneszerző egy ideig azt is fontolgatta, hogy esetleg megkéri a hölgy kezét, de végül nem tett házassági ajánlatot. Hallgassuk Mendelssohn G-moll zongora versenyének második tételét, ezen a felvételen Schiff András a szólista, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Charles de Thouars vezényli.

Mendelssohn G-moll zongora versenyének második tételét Siff András és a Bajor Rádió szimfonikus zenekara játszotta, Charles de Thou vezényelt. Most hallgassuk Bach 66. kantátájának nyitókórusát, a Monteverdi kórus és az angol barokk szólisták felvételén.

0: Bach 66. kantátájának nyitó kórusát, a Monteverdi kórus és az angol barokk szólisták előadásában hallottuk, John Eliot Gardiner vezényelt. A pontos idő pedig 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök az egyik kereskedelmi tévécsatornának adott interjújában. Magyar Péter úgy fogalmazott, soha nem látott energiaválsággal néz szembe az ország a napokban. A kormányfő megerősítette, ha szükség lesz rá, először a nagy fogyasztók energia felhasználását korlátozzák. A lakosság számára csak végső esetben rövid ideig rendelnének kell kötelezettséget, de ilyenről egyelőre nincs szó. A vártnál 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok a tegnap esti csúcsidőben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az összefogást és úgy fogalmazott, a neheze még hátra van. Sürgős tájékoztatást kérte a miniszterelnöktől a hőség miatt kialakult helyzetről a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök. Fosztoffer Ágnes a Sándor palotába hívta ma délelőttre a Magyar Pétert, valamint a parlamenti pártok frakcióvezetőit, akik közvetlenül kérdezhetik majd a kormányfőt. A miniszterelnök mellett a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is jelezte, részt vesz az egyeztetésen. A villamosenergia fogyasztás csökkentése érdekében mától korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csak nem 70-90 megawattóra villamosenergia takarítható meg. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. Hasonló intézkedésről döntött több nagyvállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Ma újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, jelentette ki az amerikai elnök. Az egyeztetéseken a hormuzi szorosról, az iráni atomprogramról, illetve a térségben kialakult fegyveres konfliktus lezárásáról tanácskoznak. Donald Trump szombaton leállította a perzsa ország ellen a napokban bejelentett nagyszabású katonai műveletet. A közösségi médiában terjedő álhírek, az embercsempészek és egy spanyol bírósági döntés félreértelmezése váltotta ki a Ceutára zúduló több tízezres migrációs hullámot a marokkói belügyminisztérium szerint. A hatóságok tagadják, hogy nyomásgyakorlás céljából szándékosan engedték volna át a tömeget a spanyol exklávé határán. A spanyol kormány becslése szerint legalább 50 ezeren jutottak be a múlt héten illegálisan Ceutába, közülük több mint 70-en a tengerbe fulladtak. Súlyos baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében, a 24-es kilométernél 3 autó ütközött az átterelt sávon, ezért Budapest és Hegyeshalom felé is megállt a forgalom, mindkét irányban jelentős torlódás alakult ki. Ma fokozódik a kánikula. Napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül, zivatarban viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok várható.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló.
3: Ma este Anton Bruckner 5. B-dur szimfóniája csendül fel. Az áprilisban a Művészetek Palotájában rögzített felvételen a 87 éves lengyel származású német karmester Marek Janowski vezényelte a Budapesti Fesztivál zenekart. Fantasztikus szimfónia. Ma 20 óra 43 perckor a Bartók Rádióban.
4: Thank you.
3: A zongora muzsika után keresztmetszetet hallhatunk Giacomo Puccini Bohém élet című operájából. Az archív 1969-es felvételen a főbb szerepeket Mirella Freni, Rita Tallarico, Luciano Pavarotti és Sesto Bruscantini énekli. Az olasz rádió római ének és szimfonikus zenekarát Thomas Schippers irányítja. Opera részletek. Kedden 13 óra 49 perckor a Bartók Rádióban.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Hat perccel 7 óra után Pady Géza hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Bece Szilvia vagyok. Nyissuk ezt az órát Mozart zenéjével. Az 550-es köhögjegyzékszámú G-moll szimfónia első tétele következik. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényli.

Mozart 550-es köhöly jegyzékszámú G-moll szimfóniájának első tételét hallottuk, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényelte. Talán az egyik leghíresebb Mozart tétel után egy igen közismert Beethoven darab következik, ez lesz a Harag az elveszett garas felett, vagyis a G-dur rondó capriccioso, Farkas Gábor zongorázik.

A harag az elveszett garas felett alcímhez Beethovennek semmi köze nincs, később nevezte el valaki így a darabot, mert bár az alcím szerepel a kéziraton, de nem a zeneszerző kézírásával. Sok kutató Anton Schindlernek tulajdonítja az alcímet, aki egy ideig Beethoven fizetés nélküli titkáraként tevékenykedett, és ő írta a zeneszerző egyik első életrajzát. Saját eredeti címében Beethoven a darab magyaros stílusát jellemezte vagy jelezte, bár az Allungarese helyett ő Ingarese-t írt, ezzel talán a zene humoros jellegére utalt, vagy éppen az Allacingarese, vagyis cigányosan, és az Allungarese magyarosan kifejezéseket ötvözte, és így hozta létre az Allungarese változatot. A humorral viszont Robert Schumann is egyetértett, meg is jegyezte, alig ha lehet ennél a kis mesénél szórakoztatóbbat írni, amikor először eljátszottam, az elejétől a végéig nevetnem kellett. Hát, hogy így játszott el Farkas Gábor ezen a koncerten, amiről a részletet hallottuk, nem tudjuk, de elképzelhető. Beethoven G-dur rondó kapricsúzóját hallottuk, most pedig következzék egy Sicilien, Gabriel Fauré zenéje, a Péleasz és Mélizan szvit része, az Orpheus kamarazenekar játszik.

Gabriel Fauré Péleas és Mélisande szvitjének Sziciliennyét hallottuk az Orpheus kamarazenekar előadásában. Ismét utazunk ezúttal Darius Milhaud a kalauz, akinek francia szvitje különféle francia tájakra vezeti a hallgatót. Az első Normandia és a második Bretagne tételt hallgatjuk, a müncheni félharmonikusokat Sergiu Celibidache vezényli.

0: Az első Normandia és a második Bretagne tételt hallottuk Darius Milhaud francia szvittjéből, a müncheni filharmonikusokat Szecsü Cselibidache vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 7:58, hallgassunk most egy beszélgetést, és utána egy nagyon szép felvételt. Ma ér véget a Klasszaparton Fesztivál. A zárókoncerten Érdi Tamás zongorázik a Dörgicsei Landhausban, de ennél sokkal több történik az esten, hogy mi minden. A részletekről Érdi Tamás mesélt Bolla Milánnak.
2: Vásárgyi Tamásra, Kocsi Zoltánra és Sebő Ferencre fogunk édesanyámmal emlékezni, ami egy kicsit fájdalmas emlékezés lesz, mert mind a mai napig nem tudom elhinni, hogy se Vásárgyi Tamás, se Kocsi Zoltán, se Sebő Ferenc nem lehet már köztünk. Ez nagyon fáj.
3: Nagyon fájdalmas veszteség, azt gondolom mindannyiunknak. Milyen műsorral emlékeztek rájuk?
2: Lesznek különböző vetítések, bejátszások, hogy Sebő Ferenctől, Vásárgyi Tamástól, Kocsi Zoltántól, hogy ők is fognak beszélni, és én Chopin, Mozart és Bartók műveket fogok játszani. Chopin Cismol Nocturne, Mozart 333-as B-dur szonáta és Bartók improvizációk és Allegro Barbaro. Ját fogom játszani ezen a koncerten.
3: Mit jelentett számodra Kocsi Zoltán, Vásári Tamás és Sebő Ferenc?
2: Emlékszem, hogy Kocsi Zoltánnal hogy találkoztam. Egy szicíliai zongoraverseny jutalomútja volt, hogy a Carnegie Hallba föl lehetett lépni, és édesanyámmal reggelizünk a szállodába, és azt képzelte, hogy kilép be az ajtón, a szálloda ajtaján reggelizünk, Kocsi Zoltán. És mert akkor turnéztak a zenekarra, pont járták Amerikát.
3: Milyen kicsi
2: játszottam,
3: a világ.
2: És milyen kicsi a világ, és játszottam pont ezt a Mozart 333-as B-dur szonátát a New Yorkba, akkor hallott engem először.

Másnak nagyon sokat köszönhet. Nem csak én, hanem mindannyian, akik dolgozhattunk vele, az a türelem és szeretet, hogy próbált a zenekarral. És emlékszem, hogy Svájcban volt a próba, és próbaszünet volt, és mindenki elfáradt, meg fáradtak voltak. És azt mondja Vásári Tamás, hát azért vagytok fáradtak, mert nem mozogtok. Miért van az, hogy a fogatokat megmossátok, a lakásotokat rendbe teszitek, mindennel foglalkoztok, csak a testetekkel nem, úgyhogy tessék jógázni. Egyébként is, aki rozoga, annak kell a jóga. Szó vicc, ugye? Ja, nagyon hiányzik, és amikor édesanyámtól megtudtam a szomorú hírt, akkor azt mondtam neki, hogy Vásári Tamás nem ment el, és hogyha van túlvilág, akkor biztos köztünk van még is, hogyha ha már nem lehet köztünk. Biztos figyel minket odaászul, és Sebő Ferenc is.

Chopin Opus 69-es sorozatából az első Asdur-keringőt hallottuk Érdi Tamás zongoraművész előadásában, aki édesanyjával és Szabó Márta műsorvezető szerkesztővel együtt nagy szeretettel várja a közönséget. Ma este 7 órától a Dörgicsei Landhausban a Klassza Parton Fesztivál záró eseményén, amelyen a zene mellett emlékezés is lesz Kocsis Zoltán és Vásári Tamás zongoraművész karmesterre, valamint Sebő Ferencre, a kiváló kossuthdíjas népzenész népzenekutatóra emlékeznek, hiszen mindhárman nem csak Érdi Tamás, hanem a híres cimbora műsor részesei is voltak. Így ér véget tehát ma este Dörgicsén a Klassza Parton Fesztivál idei esemény sorozata. Most pedig hallgassuk Donizetti zenéjét, a Szerelmi Bájital részlete következik, Nemorino áriáját hallgatjuk az első felvonásból, Gulyás Dénes énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát Ferencsik János vezényli.

Nemorino áriáját hallottuk Donizetti Szerelmi Bájital című operájának első felvonásából. Gulyás Dénes énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Ferencsik János vezényelte. Következik a Tyúk, ez Haydn zenéje. A 83. G-moll a Tyúk szimfónia első tételét hallgatjuk. A New Yorki Filharmonikusokat Leonard Bernstein vezényli.

Haydn 83. G-moll a tyúk szimfóniájának első tételét a New Yorki filharmonikusoktól hallottuk Leonard Bernstein vezényletével. Most pedig Kovács Béla klarinétművész és a Bartók vonos 4-es játsza Brahms Hámol klarinétötösének első tételét.

0: Brahms hámol klarinétötösének első tételét hallottuk Kovács Béla és a Bartók vonos négyes előadásában. Kedves hallgatóink, még néhány másodperc és pontos idő 8 óra, meghallgatjuk a nagy világ információit.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport, a résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentett be önkéntes vállalást. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kér mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A tervezetnél 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban a hét utolsó napján. Ez több mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást és hozzátette, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőttre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forstoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kért a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást, és az Egyesült Államok újabb tárgyalásokba kezd Teheránnal. Az amerikai elnök szerint a cél a Hormuzi szoros újbóli megnyitása és az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Ismét teljesen összeomlott Kuba országos villamos energiahálózata, így tegnap késő este óta szinte az egész sziget áram nélkül maradt. A 10 milliós országban a súlyos üzemanyaghiány és az előregedett infrastruktúra miatt az elmúlt hetekben már több hasonló üzemzavar is történt, a helyzetet pedig súlyosbítja az Egyesült Államok által elrendelt olajembargó is. A havannai hatóságok egyelőre nem közölték a meghibásodás pontos okát, sem a hálózat helyreállításának várható időpontját. Itthon mától már nem érvényesek a régi könyvformátumú, határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az okmány cseréje mintegy 130 ezer embert érint. Akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyi igazolvány kiváltása, aminek a cseréje 70 év felett ingyenes. Kórusfesztivál kezdődik ma Pécsen, a szombatig tartó Pécs kantáton csaknem 400 énekes vesz részt, akik köztereken, udvarokon, valamint a Zsolnai negyedben is fellépnek. Lesznek sétáló koncertek a belvárosban, valamint közös éneklés a Széchenyi téren. A rendezvény csúcspontjaként a Kodály központban tartott gálakoncerten Karl Orff Carmina Burana-ja csendül fel. Súlyos baleset történt korábban az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három autó ütközött az átterelt sávon. A forgalom már mindkét irányban megindult, de Hegyeshalom felé több mint 10 kilométeres a torlódás. Fokozódik a kánikula. Napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vasarely 120. Viktor Vasarely lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
6: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Eugen Jochum vezényel. A német karmestert a Berlini Rádió, a Bajor és a Bambergi Szimfonikus Zenekar vezető karmestereként leginkább Bruckner és Brahms zenéjének interpretációiról ismerhetjük. Mostani válogatásunkban Haydn és Mozart egy-egy alkotását irányítja. Eugen Jochum a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A prolog következő műsorában Giuseppe Verdi, Pünkösdi királyság című két felvonásos vígoperáját szedi ízekre László Ferenc. A történetmesélés közben és azt követően a 2001. november 22-én felvett zeneakadémiai előadás zenéje szól. Az énekes szólistákat, a Nemzeti Énekkart és a MÁV Szimfonikus Zenekarát Pál Tamás irányítja. Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra múlt 7 perccel.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Bece Szilvia. Aki válaszol,
7: Búdis Miklós vagyok, nyugdíjas Budakalászról, és nagyon örülök, hogy Szilvia magával játszhatok.
0: Jó reggelt kívánok, kedves Miklós, hát hasonlóképpen, főleg azért, amilyen kérdés sorral most várjuk a kedves játékost, ugye Búdis Miklóst, mert én történetesen tudom, egy korábbi játékban már megbeszéltük, csak a hallgatók nyilván nem feltétlen emlékeznek erre, hogy az, hogy nyugdíjas, az egy dolog, de hát Gordonkást köszönhetünk az ön személyében.
7: Igen.
0: Kiváló csellistát. Na most hogy áll a csellista a hegedűsökhöz? Mert a kérdés sor viszont a hegedűhöz kapcsolódik.
7: Hát mivel, hogy mondjam, eléggé sokszor muzsikáltam együtt hegedűsökkel, és jelenleg is egy ilyen nagyon kedves onós négyest alakítottunk, úgyhogy azt hiszem, hogy egészen jól állok hozzájuk. Remélem, hogy a hegedűs irodalomhoz is.
0: Ebben egész biztos vagyok. Akkor kezdhetjük is, de azért előtte elmondom, hogy mi mindenért indul a játék.
7: Igen.
0: Az első ajándék egy két CD-ből álló összeállítás, a Royal Philharmonikus Zenekar lemezei Franz Berwald és Henry Gurecki műveit játssza az együttes Ivor Bolton és Yuri Simonov. Hú, Yuri Simonov Magyarországon is nagyon-nagyon közkedvelt karmester. Szóval a Royal Philharmonikusok felvétele, és van egy másik lemezünk is, ugye a negyedik kérdésért, ez pedig Marci Marian zongoraművész Past Visions albuma, ezen Schubert és Schumann művei szerepelnek. Szóval azt hiszem, hogy szépek az ajándékok. Kezdhetjük?
7: Kezdhetjük, igen.
0: Mai játékunkhoz a vilniuszi születésű világhírű hegedűművész Jascha Heifetz felvételeiből válogattuk a részleteket, és a négy kérdésből háromszor, az első háromnál a zeneszerző lesz a kérdés. Az első egy hegedű versenyből szól az első részlet. D-dur a hangnem, a korszak a romantika, a fogadtatás pedig vitriolos volt. Edward Hanslick elhíresült, nem éppen hízelgő kritikájában a műből áradó pálinka bűzt kifogásolta. Azért mi belehallgatunk, mert azóta megszerette a közönség és a kritikusok is ezt a darabot. Ki a zeneszerző?

0: Jascha Heifetz mellett a Chicagói Szimfonikus Zenekar játszott és Reiner Frigyes vezényelt. Harmadik tétel szólt a hegedű versenyből, de kinek a hegedű versenyéből?
1: Piotr Ilyich Csajkovszkij, a zeneszerző, és az egyik kedvenc hegedű versenyem volt, és szerencsém már hozzá. Már nem volt szólista szerepben természetesen.
0: Pedig időnként játszanak így, vonos négyesek általában mókáznak a közönséggel, hogy kicserélik a hangszereket. Vajon egy csellista hogyan állná meg a helyét a hegedűvel a kezében?
1: Hát az érdekes élve, igen.
0: Azért nehéz lenne. Az első kérdés és válasz tökéletes volt, úgyhogy jön a második. Kamarazenével folytatjuk a játékot. És itt már otthonosabb területen vagyunk még inkább. Hegedűre és Gordonkára írt duó részlete következik. Büszkén mondhatjuk, hogy Heifetz magyar szerzők műveit is igen gyakran játszotta. Így lesz ez a most következő felvételen is. A partner Gregor Pietyigorszkij, Gordonka művész. A kérdés pedig, hogy ki a zeneszerző.

0: Egy kis részletet hallottunk a duó első tételéből. Ki lehet a zeneszerző?
1: Hát a cellónak a belépő dallam az segített, mert hogy a híres szólószonátára emlékeztetett, hogy Kodály Zoltán egyik művéről lehet szó.
0: Így van, a Hegedű Gordonka duó részlete szólt, így van, ez is megvan. Jön a harmadik az első kör kérdéseiből, és ezzel visszatérünk a D-dur versenyművekhez, de régebbi zenetörténeti korba kalandozunk. Zenei ötletekben dúskáló szerzője mindössze egyetlen év leforgása alatt 5 hegedű versenyt írt. A negyedikből idézünk egy kis részletet, és ahogy mondtam, megint az a kérdés, ki a zeneszerző?

0: Melyik zeneszerzőhöz kalandoztunk vissza?
1: Hát, a másik kedvenc zeneszerzőm Wolfgang Amadeus Mozart D-dur hegedű versenyéről volt szó. Annak is azt hiszem az első tétel.
0: Pontosan. Azt hittem még a zenekart is megmondja.
1: Hát, most nem
0: tudom. Heifetz mellett a Royal Philharmonikus zenekar játszott ezen a felvételen. Ez azt jelenti, hogy a Royal Philharmonikus zenekar két lemeze meg is van, és a kérdés, hogy mondhatom-e a negyediket a Marci Marian lemezért cserébe. Jó. A negyedik kérdésben nem a zeneszerző neve a válasz, mert ezt megmondom, Henrik Wieniawski művéből hallunk részletet, amelynek hangneme megint csak D-dur. Ez a mű egy stilizált tánctétel, a tánc pedig egy népnevét viseli. És akkor az utolsó kérdés nem a zeneszerző, hanem vajon mi lehet a tánc megnevezése?

0: Mennyire nehezített pálya, hogyha nem a zeneszerzőt kérdezzük, mi lehet ez a tánc?
1: Ez a tánc a polonéz annyira végsősoron nem volt nehéz, mint amennyire felvezette Szilvia, úgyhogy a zene általában szokott segíteni, az az igazság.
0: Ebben bízunk, hát főleg, hogyha valaki tényleg vonós hangszeres, akkor annak azért a vonós hangszerek nagy művei azért a fejében vannak. De azért nagyon könnyű összekeverni. Mennyire szokott ezzel találkozni Miklós, amikor hall valamit, amit nagyon jól ismer, és sehogy sem sikerül rájönni, hogy mi volt az?
1: Hát nem is olyan régen egyik kedves zenész ismerősen vizsgáztatott ezzel. A Elgar Saludemur művét tette föl, csak nem a legismertebb részét, és ott is úgy voltam, hogy na, akkor most fogok megbukni vele, amire aztán rá nem kanyarodott a dallam a közismertebb részre. Szóval elő szakadt azért néha fordulni operákba különösen.
0: Igen, azért nagyon könnyű a jól ismert darabokat összecserélni, vagy elfelejteni.
1: Nagyon-nagyon könnyű.
0: Igen. De most megvolt, és ezen a Wieniawski felvételen a D-dur polonéz brillant részletében Jascha Heifetz mellett Emmanuel Bay zongorázott, úgyhogy teljes a siker, mindkét ajándékot nagy szeretettel küldjük.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Szilvia, és ezt a jutalmat meg különösen, hogy magával játszottam, komolyan mondom, hogy ez még úgy külön ambicionált, hogy mondjam, külön még lelkesített, hogy jobban figyeljek a fejtett kérdések.
0: Hát ennek nagyon-nagyon örülök, és köszönöm szépen a kedves megtisztelő szavakat. Kedves Miklós, köszönöm, hogy játszottunk, és hát, ha lesz még szerencsénk valamikor.
1: Bízom benne rajtam, nem fog múlni, és én is nagyon köszönöm, és további sikereket kívánok a Bartók Rádiónak én is.
0: Én pedig ugyanezt a vonos négyessel köszönöm, hogy elmesélte a történetet. Minden jót kívánunk!
1: Minden jót, ez csak a...
0: Viszontlátásra. Bódis Miklós volt a mai Kinyerma játékosa, és nagyon szépen köszönöm neki a játékot. Most pedig a sok hegedű után hallgassunk zongorát, Schubert opus 142-es Astur Empromptüjét Csalog Gábor játssza.

Schubert opusz 142-es Astor impromptüjét Csalog Gábor játszotta. Három tételt hallgatunk most Edward Elgar, az Ifjúság varázsa című művének első szvittjéből, a Nyitányt, a Naptáncát, valamint a Tündérek és Óriások tételt, a londoni filharmonikusokat Adrian Bolt vezényli.

0: Edward Elgar, az Ifjúság varázsa című művének első szvittjéből hallottunk részleteket. A londoni filharmonikus zenekart Adrian Boult vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Három perc elmúlt fél kilenc, elérkeztünk a rendes rejtvényhez a kinyerma után, ahol most mindenki írhatja a válaszait, nem is lesz nehéz a kérdés szerintem. Mondom először is a nyereményeket. Augusztus 3-a hétfő, tehát ma délutánra szól még két jegy a Veszprémi Hangvilla nagytermébe. Délután 17:30 az Auer Fesztivál keretében két nagyszerű ifjúsági zenekar játszik, a Gárdonyi Zoltán ifjúsági kamarazenekar Demel Eszter és a Solti György Zeneiskola vonos zenekara Bolla Milán kollégánk vezényletével, és hát mindkét együttes nagyon lelkes, tehetséges fiatalokból áll, úgyhogy érdemes megismerni őket, meg hát egy kicsit talán gyerekeknek is megmutatni, hogy milyen az, amikor fiatalok együtt muzsikálnak. Augusztus 3-a hétfő, tehát ma délután 17:30 a Veszprémi Hangvilla nagytermében az Auer Fesztiválon lesz ez a két ifjúsági kamarazenekar koncert. Aztán a következő páros jegy augusztus 11-e kedre szól, este 8:00 az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékes Egyházban a Filharmónia Magyarország Orgonapont Fesztiváljának rendezvényét hallgathatják az érdeklődők. Hozék Úra ének és Szamosi Szabolcs orgonaművész koncertje lesz ez.

11-e kedd, este 8 óra, Fehérvár Csurgói Károlyi Kastély. És akkor minden mellé mondom a kérdést, mondom, nem lesz nehéz szerintem, úgyhogy sok-sok választ várok. 1863. augusztus 3-án született egy jeles írónk, aki fiatal korában többször találkozott az idős Erkel Ferenccel. Egy télen át esténként gyakran beszélgettek, és az író a zeneszerzőtől hallott anekdotákat le is jegyezte. A kiváló író a számára legfontosabb vár egyik bástyáján kialakított díszsírhelyen nyugszik, fejfáján a híres szavakkal, csak a teste. Ki ez az író, aki sokat beszélgetett Erkel Ferenccel? Erre várjuk most a válaszokat SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálóreggel@kukacradio.hu címre, és amíg megírják az író nevét, Erkel zenéje szól.

Nem csak az író nevét, hanem ennél sokkal többet megírtak hallgatóink a különféle üzenetekben, SMS-ekben, e-mailekben. Csak a teste, ez a megható felirat áll a fejfáján egyik legnagyobb írónknak, aki nagyon sokszor találkozott Erkel Ferenccel, és sok anekdotát meg is írt. Ennek az írónak neve volt a kérdés, és valóban Egerben a Bebek bástyán kell keresni Gárdonyi Géza sírját. De nem csak a sírját érdemes meglátogatni, ha valaki Egerben jár, és még nem volt ott, javaslom a Gárdonyi emlékházat is. Gyönyörű az is. Egy nagyon szép cimbalom is áll az egyik szobában, és hát Gárdonyi könyveit. Sok mindent meg lehet nézni, bútorait, tényleg nagyon szép, megható ott sétálgatni. Gárdonyi Géza volt a helyes válasz, és közben a bevezető jelenetet hallgattuk Erkel Ferenc István király című operájának első felvonásából. Martin János, Daróczi Tamás, Gurbán János, Póka Balázs és Egri Sándor énekelt, a Magyar Rádió ének és zenekarát Kovács László vezényelte. De ennél is fontosabb, hogy kik nyertek. A jegyeket Kanter Valéria, Kékesi Csabáné és Pécs Balázs kapja a mai játékban, és többen írtak zenei javaslatot, ez lesz természetesen a délelőtti műsorban, ahogy szoktuk. Akkor várom azokat a válaszokat is, amelyekben zenei ajándékot kérnek. Most pedig a reggel játéka után hallgassuk Schumann zenéjét, az Opus 9-es Karnevál című műből szól az első három tétel, Fischer Anni zongorázik.

Schumann karnevál sorozatából hallottunk három tételt, Fischer Anni zongorázott. Most pedig a második tétel következik Prokofjev ötödik szimfóniájából, a Cincinnati Szimfonikus Zenekart, Pavol Jervi vezényli.

0: Szergej Prokofjev zenéjét hallottuk, ez volt az Opus 100-as 5. szimfónia második tétele. A Cincinnati Szimfonikus Zenekart Pávol Jervi vezényelte. Ezzel ér véget a reggeli műsor, de néhány perc múlva várom önöket a muzsikáló délelőttben. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök az egyik kereskedelmi TV csatornának adott interjújában. Magyar Péter úgy fogalmazott, soha nem látott energiaválsággal néz szembe az ország a napokban. A kormányfő megerősítette, hogy ha szükség lesz rá, először a nagy fogyasztók energiafelhasználását korlátozzák. A lakosság számára csak végső esetben rövid ideig rendelnének el kötelezettségeket, de ilyenről egyelőre nincs szó. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Újraindulhatnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, jelentette be az amerikai elnök. Az egyeztetéseken a Hormuzi szorosról, az iráni atomprogramról és a térségben kialakult fegyveres konfliktus lezárásáról tanácskoznak. Donald Trump szombaton leállította a Perzsa ország elleni nagyszabású katonai műveletet. A bejelentésre jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára. Újabb ukrán dróntámadás érte hajnalban az egyik nagy orosz webáruház logisztikai részlegét a Vlagyimiri régióban. A raktárkomplexumban tűz ütött ki, ezért az alkalmazottakat kimenekítették. A Zaporizsja megyei Enehrodár polgármestere szerint az ukrán hadsereg az éjjel drónokról elaknásította az ipari övezetben és a város határánál vezető utakat. A robbanások következtében többen megsérültek. A közösségi médiában terjedő álhírek, az embercsempészek és egy spanyol bírósági döntés félreértelmezése váltotta ki a Ceutára zúduló több tízezres migrációs hullámot a marokkói belügyminisztérium szerint. A hatóságok tagadják, hogy nyomásgyakorlás céljából szándékosan engedték volna át a tömegeket a spanyol exklávé határán. A spanyol kormány becslése szerint legalább 50 000-en jutottak be a múlt héten illegálisan Ceutába. Közülük több mint 70-en a tengerbe fulladtak. Víztakarékosságra kérik a lakosságot, a turistákat és a vállalkozásokat a horvátországi Krk-szigetén, miután a tartós aszály miatt az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázison. Az önkormányzatok az öntözés visszafogását és a medence feltöltések korlátozását szorgalmazzák, miközben legalább harmadával csökkentik a közterületi locsolást. A hatóságok bíznak benne, hogy a lakosság együttműködésével elkerülhető lesz a kötelező vízkorlátozás Krk-szigetén. Itthon javul a helyzet, de még mindig jelentős a torlódás mindkét irányban az M1-es autópályán Herceghalom közelében, ahol hajnalban súlyos baleset történt. A párhuzamos 1-es főúton is lassú a haladás. Napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül, zivatarban viharossá fokozódik a szél. Délután 36 és 40, késő este 25-31 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
5: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
6: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
7: Ma este Anton Bruckner 5. B-dur szimfóniája csendül fel. Az áprilisban a Művészetek Palotájában rögzített felvételen a 87 éves lengyel származású német karmester Marek Janowski vezényelte a Budapesti Fesztivál zenekart. Fantasztikus szimfónia. Ma 20 óra 43 perckor. A Bartók Rádióban. A prolog következő műsorában Giuseppe Verdi Pünkösdi királyság című két felvonásos vígoperáját szedi ízekre László Ferenc. A történetmesélés közben és azt követően a 2001. november 22-én felvett zeneakadémiai előadás zenéje szól. Az énekes szólistákat, a Nemzeti Énekkart és a MÁV szimfonikus zenekarát Pál Tamás irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
8: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 7 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A reggel után a délelőttöt most nyissuk Beethoven zenéjével, hallgassuk az Opus 15-ös C-dur zongora verseny első tételét. Vladimir Ashkenazi zongorázik, a Chicagói Szimfonikus Zenekart Solti György vezényli.

Mitsuko Uchida zongora művész mondta Beethoven Opus 15-ös első zongora versenyéről egy interjúban, hogy bár valóban ez volt Beethoven első kiadott zongora versenye, de nem az első kísérlete ebben a műfajban. A ma első zongora versenyként ismert darabot valójában a ma másodikként ismert B-dur versenymű és egy másik befejezetlen darab után írta a zeneszerző. A két befejezett mű sorrendjét pedig maga Beethoven cserélte fel, így adta át a kiadónak, mert a véleménye szerint sokkal hatásosabbra sikerült C-dur darabbal nagyobb feltűnést arathatott. Ráadásul még erre rátett egy lapáttal, mert 1798-ban a prágai bemutatón, amelyen Beethoven volt a szólista, egy félhanggal alacsonyabbra hangoltatta a zongorát, ami azt jelentette, hogy félhanggal feljebb kellett transzponálnia ahhoz, hogy C-durban szólaljon meg a darab. Ez egyszerűen elképesztő, összegezte Mitsuko Uchida. Beethoven Opus 15-ös C-dur zongora versenyéből hallgattuk az első tételt, ezen a felvételen Vladimir Ashkenazy volt a szólista, a Chicagói Szimfonikus Zenekart Solti György vezényelte. Következik most Richard Strauss zenéje, az Opus 36-os négy dal közül halljuk az első Rózsaláncot, Sas Szilvia énekel, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Lukács Ervin vezényli.

A zenetörténetben ismerünk jó néhány kiváló dalszerzőt, az egyik mindenképp Richard Strauss, aki különös tisztelettel viseltetett a szoprán hang iránt, részben nyilván azért, mert egy kiváló szoprán, Pauline de Anna énekesnővel élt boldog házasságban. Egy alkalommal a zeneszerző azt mondta, hálát adok a teremtőnek a női hang ajándékáért és az általa nyújtott ihletért. Az Opus 36-os négy dalból hallgattuk most az első Rózsalánc tételt, Sas Szilvia énekelt, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Lukács Ervin vezényelte. Hárfa következik most szóló hangszerként, Johann Georg Abrechtsberger F-tur partitájának első tétele szól, Víg Andrea és a budapesti vonósok felvételén.

0: Johann Georg Abrechtsberger F-dur partitájának első tételét Víg Andrea hárfaművész és a budapesti vonósok előadásában hallottuk.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 2:50 után következzék Johannes Brahms német requiemjének 4. tétele, a Monteverdi kórust és a Forradalom és Romantika zenekarát John Eliot Gardiner vezényli.

Johannes Brahms német requiemjének negyedik tételét hallottuk, a Monteverdi kórust, valamint a forradalom és romantika zenekarát John Eliot Gardiner vezényelte. A most következő tételekben először a najádok, a görög mitológia források, kutak, patakok és csermelyek gondozóiként ismert nimfái jelennek meg, aztán Triton, vagy itt a darabban Tritonus, a vizek ura, végül pedig Aeolus, avagy Aiolos, a szelek ura, és mindez tele van vízzenéjének részleteiben. Az 5., 6. és 7. tételt a King's Consort játssza.

Telemann vízizenéjének részleteit a King's Consort játszotta. Carl Maria von Weber Grand Duo Concertant című művéből hallgatunk most részletet, a mű második tételét. Paul Meyer klarinéton, François-René Duchâble zongorán játszik.

Karl Maria von Weber Grand Duo Concertán című művének második tételét Paul Meyer klarinéton, François-René Duchamp zongorán játszotta. Stravinsky Norvég dallamok című művéhez a zeneszerző felesége Vera adta a forrásanyagot, mert egy Los Angeles-i antikváriumban ő talált egy norvég népdalgyűjteményt. Stravinsky pedig annyira hű maradt az eredeti népdalokhoz, hogy sok kutató szerint a mű inkább csak átdolgozásnak tekinthető, és kevésbé eredeti kompozíciónak. Hallgassuk meg ezt a Norvég dallamok című művet, a CBC szimfonikus zenekarát a szerző Igor Stravinsky vezényli.

Ez volt a Norvég dallamok, a CBC szimfonikus zenekarát a szerző Igor Stravinsky vezényelte. A következő felvételen Haydn zenéjét hallgatjuk, az Opus 9-es D-moll vonos 4-es harmadik tételét a londoni Haydn Quartet játssza.

0: Haydn opusz 9-es D-moll vonos 4-esének harmadik tételét a londoni Haydn Quartet játszotta.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Egy perccel múlt 10 óra, délelőtre is van egy kis beszélgetésünk az Auer Fesztiválról, amelynek koncertjeire már többször sorsoltunk. Most akkor legyen szó arról, hogy miről mi is várja a közönséget ezen a fesztiválon idén. Idén 12. alkalommal rendezik meg az Auer Fesztivált Veszprémben és Balatonfüreden, augusztus 3-a és 9-e között. A Mendelssohn Kamarazenekar szervezésében valósul meg ez a koncertsorozat, amelyen neves nemzetközi és hazai művészek lépnek fel. A fesztivál művészeti igazgatója, Kovács Péter hegedű művész mesél a részletekről, Csík Gabriella kérdéseire válaszolva.
2: Hogyan tükrözi az Auer Fesztivál a névadója, Auer Lipót szellemi örökségét?
3: Nekünk veszprémieknek kiemelkedő fontosságú, hogy Auer Lipót szellemi örökségét ápoljuk. Legnagyobbat a zenepedagógia terén alkotta, hiszen a 20. század legnagyobb hegedű művészei főként az ő iskolájából, Szentpéterváról kerültek a nemzetközi porondra, és nem is akárkik, hiszen Jascha Heifetz vagy Nathan Milstein, cimbalist, és sorolhatnám még, hogy kik voltak a tanítványai. Úgyhogy amikor elindítottuk a fesztivált ezelőtt 12 évvel, akkor fontos szempont volt, hogy érződjön ez a pedagógiai vonal a fesztivál során is. Az egyik az, hogy fellépési lehetőséget biztosítunk fiatal pályakezdő művészeknek. Például a Veszprémi Csermák Antal Zeneiskola vonorzenekara, a Gárdonyi Ifjúsági Kamarazenekar, vagy az idén ennek az együttesnek a testvér zenekara, a Budapesti Solti György Zeneiskola kamarazenekara, vagy említhetem a Korosi Vonos 4-est, vagy idén a Motus Vonos 4-es, akik ugye nem magyar kvártetként futnak, de van egy magyar tagjuk, méghozzá Veszprémi, Hartmann Domonkos, nagyszerű csellista, most Veszprémben fognak dobogóra lépni.
2: Az első nap már az első világsztár is megérkezik, David Frey, francia billentyűs hangszeres előadó. Mi az, ami önt a leginkább megfogta David Frey játékában?
3: A szerény elmélyültség. Nagyon érződik a játékán, hogy őt valóban a zene mély rétegei érdeklik, és nagyon őszinte és puritán a megközelítése, ezáltal nagyon egyéni a hangja.
2: Kedden pedig az Ensemble Cello Incanto koncertje lesz. Van egy érdekes alcím, Új hangok nyomában. Ez mit takar?
3: Igen, ez egy új együttes, egy projektzenekar. Kárász András Péter, aki a Mendelssohn Kamarazenekar első csellistája. Ő alapított egy saját fesztivált, és ennek kapcsán jött létre ez az együttes. És ennek a koncertnek az a külön érdekessége, ezért is az Új hangok címet viseli, mert András azt proponálta, hogy 12 magyar kortárs zeneszerzőt keressünk meg, és kérjük őket fel új kompozíciók megírására, úgyhogy ezen a koncerten minden egyes darab ősbemutató, és a szerzők is ott lesznek.
2: A következő nemzetközi vendégművész Szergej Malov, aki egy különleges hangszeren fog játszani. Mi ez a hangszer, és mit hallhatunk tőle?
3: Violoncello da Spalla-ról van szó. Ha szó szerint fordítjuk, akkor válcello, tehát úgy kell elképzelni, mint egy várra akasztott gitár, csak éppen egy kis cselló van ott, és vonóval játszanak rajta. Én úgy tudom, hogy nem sokan használják ezt a hangszert. Úgyhogy ezt a koncertet ezen az érdekes hangszeren fogja nyitni, egy Bach cellosuitát fog játszani, majd pedig utána a Mendelssohn Kamarazenekarral Schubert Arpeggione szonátáját, ami nyilván a zenekar részéről ez majd egy átdolgozás lesz.
2: Csütörtökön Duka Elemér és a Gypsy Chamber Orchestra fog játszani. Mire számíthatunk tőlük?
3: Egy szabad összeállításról van szó. Részben saját szerzeményeket, átdolgozásokat fognak ők játszani, másrészt a klasszikus zene területéről vett témák, ritmusok, hangzások szűrődnek majd át a játékukon. A cigány játékmód, a cigány zenekarok rendkívül szabad, improvizatív és díszítő előadásmódja fog dominálni, és hát nyilván jazzes elemek és improvizációk is tartják az előadásukat.
2: Pénteken két olyan szólókoncertet is hallhatunk, ahol a főszerepben nem a vonós hangszerek állnak. Dobozi Borbála, csemballó művész, valamint Szergej Szadovoj, harmonika művész lép fel. Hogyan kapcsolódnak ezek az előadók egy alapvetően vonós fesztiválhoz?
3: Pont azért, hogy ne legyen beszűkítve a mozgásterünk, hogy kellően változatos programot szeretnénk a hallgatóknak nyújtani. Dobozi Borbála meghívásánál az is dominált, hogy elkészült a vár felújítása során az érseki palota díszterme, ami egy csembalónak kiváló akusztikai környezet. Szergej Szadovoj harmonikaművészt pedig felvételről ismertük meg, és megragadott az a nagyon virtuóz játékmód és az az erőteljes megközelítés, ahogy nyúl a barokk zenéhez, hiszen ő elsősorban Bach orgonaműveket fog játszani harmonikán, a Veszprémi megyeháza a Szent István termében.
2: Mielőtt a záró koncertre térnék, még szombaton az Egészen piciket várja Simon Izabella a gyerekkuckóval, és lesz egy varázsvászon is. Ezt hogy kell elképzelni?
3: Ez a koncert a gyermekkuckó néven most már évek óta szerves része az Auer Fesztiválnak. Óvodások is és kisiskolások jönnek szüleikkel, tehát családi koncertnek is hívhatjuk. És az ő részükről is egy családi koncert, hiszen Izabella és közismert férje Várjon Dénes is fellépnek ezen a koncerten, sőt a lányuk is, aki a koncert témájához kapcsolódóan ott a helyszínen egy festővásznon ott kibontakozó ötletei alapján festményeket is készít.
2: A többször is visszatérő hegedű művész Valeri Szokolov lesz a Mendelssohn zenekar szólistája. Mi lehet az ő sikerének a titka?
3: Az egyéniségében rejlik egész biztos. Tehát őnála is pontosan az érződik, hogy ami a leginkább érdekli, ez a zene maga. A külsőségektől abszolút mentes a játék. A fiatalkora óta egy nagyon szuverén hangot hallunk tőle. Most az idén a Sibelius hegedű verseny és a koncert második részében pedig mondhatom, hogy Ágár legismertebb és legnagyszerűbb műve, az Enigma variációk hangzik fel. Ezzel zárul az idei Auer Fesztivál Veszprémben.
0: 9-én zárul, és ma, augusztus 3-án kezdődik a 12. Auer Fesztivál Veszprémben és Balatonfüreden. A Mendelssohn Kamara Zenekar művészeti vezetője Kovács Péter mesélt a koncertekről, és említette Valeri Szokolovról, hogy bizony visszatérő vendég a fesztiválon. Idén Sibeliust, a 2023-ban rendezett koncerten pedig Samuel Barber zenéjét játszotta. Ebből idézünk egy tételt, a hegedűverseny második tételét Valeri Szokolov és a Mendelssohn Kamarazenekar játssza.

Samuel Barber hegedűversenyének második tételét Valeri Szokolov és a Mendelssohn kamarazenekar játszotta, Kovács Péter vezényelt. Bach zenéje következik most gitáron, a 997-es jegyzékszámú C-moll szvit első preludium tételét Csáky András játssza.

Bach 997-es jegyzékszámú C-moll szvitjének első preludium tételét Csáki András játszotta. Daniel François Esprit-Auber Marcos Spada című operájából szól most a nyitány, a Philharmonia zenekart Richard Bonning vezényli.

0: Daniel François Esprit-Auber, Marcos Spada című operájának nyitányát hallottuk, a Philharmonia zenekart Richard Bonning beszényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 10:30 van, és elérkeztünk a délelőtti játékhoz, mondom is a nyereményeket. Sokan keresték az Auer Fesztivált és az Echo Nyári Akadémiát, mindkettőre sorsolunk most is, de vegyük sorra. Augusztus 8-án szombaton lesz az első koncert, este 8-kor a Veszprémi Megyeháza Szent István termében, az Auer Fesztivál keretében a Motus Quartet koncertje lesz. Ez egy kiváló fiatal vonós négyes, a nagyszerű Hartmann Domonkos csellóművész képviseli az együttesben Magyarországot. Haydn, Janacek és Mendelssohn műveket játszanak a koncerten a fiatal művészek augusztus 8-án, szombaton este 8-kor a Veszprémi Megyeházán. Aztán augusztus 9-e vasárnap, este 8-kor a Fehérvár Csurgói Károlyi Kastélyban a 10. Echo Nyári Akadémia nyitókoncertje lesz. Matthias Gredler cselló és Jakob Fichert zongoraművész hangversenye, Schumann, Rozlevec, Beethoven és Brahms művekkel. Ez tehát augusztus 9-e, vasárnap, este 8 óra, Fehérvár Csurgói Károlyi Kastély. És még egy koncert augusztus 12-én szerdán, este 7:30-kor Balatonbogláron a Szent Kereszt felmagasztalása templomban folytatódik a Philharmonia Magyarország Orgonapont Fesztiválja. Balatoni Sándor orgona hangversenye lesz ez, akinek vendége is van ezen a koncerten, Barta Noémi hegedűművész játszik, és vegyes, nagyon szép műsort állítottak össze. Augusztus 12-én szerdán este 7:30-kor a Balatonboglári Szent Kereszt felmagasztalása templomban lesz tehát az Orgonapont Fesztivál koncert. Ezek a jegyek, és van egy lemezünk, egy jazz album, az Affected együttes Beyond the Mountain című albuma. Ezekért lehet gondolkodni, és egy könnyed nyári kérdés lesz a mai játék. Frédéric Chopin Fantázia lengyel témákra című művét hallgatjuk, ami a zeneszerző szerint is egy laza dallamcsokor, amelynek közös jellege, eredete van. Van erre egy francia szó, amit a zeneszerző is használt, amikor ezt elmagyarázta, és ami vonatkozhat szárított virágokból, fűszerekből és illóolajokból álló illatos keverékre is, amit egy szép tálban az asztalra szoktak tenni, de zenei egyveleget is jelent, ahogyan Chopin használta a szót. Mi lehet ez a francia szó? Erre írják most a válaszokat SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@radio.hu címre, tehát egy francia szó, amit Chopin erre a fantáziára használt, de ez a szó jelenthet szárított virágokból, fűszerekből összeállított illatos keveréket is. És még egy, a jegyek és a tárgyeremény mellett természetesen most a zenei javaslatokat is várom.

Sok helyes válasz érkezett a kérdésre, vajon mi is az a francia szó, amit Chopin használt ennél a darabnál, amikor azt határozta meg, hogy ez egy laza dallamcsokor, és ez ugyanaz a szó, ami vonatkozhat szárított virágokból, fűszerekből és illóolajokból álló illatos keverékre, asztaldísz és szoba illatosító, ez a popuri, ahogyan azt nagyon helyesen írták sokan. És közben Frédéric Chopin opusz 13-as Fantázia lengyel témákra című művét hallottuk, Alexis Weissenberg zongorázott, a Párizsi Konzervatoár zenekarát Stanislav Skrobacevski vezényelte. Lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgyereményt. Kutas Gyula, Zsoldosné Ámon Klára, Fenyvesi Zsófia és Pekárdi Tamás nyerte, zenei ajándékokkal pedig három hölgy, Velcsei Ágnes, Keller Anna Mária és Nikodém Nóra gazdagítja a mai műsort. Velcsei Ágnes kérésére Maszné zenéje szól, és a Thaisz híres meditációja. Leila Josefovic hegedül, az Academy of St. Martin in the Fields kamarazenekart Neville Mariner vezényli.

Ez volt a Meditáció Masné Thaisz című operájának második felvonásából. Leila Józefovics hegedült, az Academy of St. Martin in the Fields kamarazenekart Neville Mariner vezényelte. Keller Anna Mária azt írta, hogy nagyon szívesen hallana részleteket Alessandro Marcello oboa versenyéből. Hallgassuk a gyönyörű másodikat és a harmadikat a D-moll oboa versenyből. Albrecht Mayer és a New Seasons Ensemble játszik.

Egy gyönyörű második adagio tételt és egy viharos virtuóz harmadik presztót hallottunk Alessandro Marcello D-moll oboa versenyéből, Albrecht Mayer és a New Seasons Ensemble előadásában. És a mai harmadik javaslat Nikodém Nórától érkezett, aki azt írta, hogy talán mások is szívesen hallgatnák Wojciech Kilár Orava című művét. Szerintem igen. Ez a zeneszerző Tátra cirkulusának talán legismertebb részlete, és sokak szerint az 1986-ban írt darab, a Vonos zenekarnak írt korszakalkotó műve a zeneszerző életművében. Úgyhogy hallgassuk az Oravát lengyel karmesterrel és magyar zenekarral, a budapesti fesztivál zenekart Antoni Vit veszénylé.

0: Wojciech Kilár Orava című művét hallottuk a Budapesti Fesztivál zenekar vonósaitól Antoni Witt vezényletével. És ez volt a harmadik zenei ajándék a ma délelőtti játékban. Köszönöm szépen mindenkinek, holnap folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 10 perccel 11 óra után következzék Beethoven Fidéliójának részlete. Marcellina és Giacchino kettősét hallgatjuk az első felvonásból. Barbara Boni és Deon van der Waalt énekel, az Európa Kamara Zenekart Nikolaus Harnoncourt vezényli.

Marcellino és Giacchino kettősét hallottuk Beethoven Fidéliójának első felvonásából. Barbara Boni és Deon van der Waalt énekelt, az Európa Kamara zenekart Nikolaus Harnoncourt vezényelte. A következő darab Ámolban íródott, ez volt Robert Schumann kedvenc hangneme, de most Domenico Scarlatti zenéje következik, a Longo jegyzékben 429-es Ámol szonátát David Kreisemer játssza.

Domenico Scarlatti 429-es jegyzékszámú Ámolszonátáját David Kreisamer játszotta. Most szóljon Dvorzsák 9. Újvilág szimfóniájának harmadik tétele, a San Franciscói Szimfonikus Zenekart Seiji Ozawa vezényli.

0: Dvořák új világszimfóniájának harmadik tételét a San Franciscó-i szimfonikus zenekartól hallottuk, és ezzel ér véget mai műsorunk. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Eugen Jochum vezényel. A német karmestert a berlini rádió, a Bajor és a Bambergi szimfonikus zenekar vezető karmestereként leginkább Bruckner és Brahms zenéjének interpretációiról ismerhetjük. Mostani válogatásunkban Haydn és Mozart egy-egy alkotását irányítja. Eugen Jochum a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában Pajor Oliver Joachim zongorázik. A fiatal zongoraművész a különböző zenei világokat képviselő amerikai Morton Feldman, német Karlheinz Stockhausen és román George Enescu kevésbé ismert műveit rendezte egymás mellé, így alkotva belőlük egységet. Lemezújdonság az Ars Novában. Ma 22 órakor a Bartók rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a hangmérnök Molnár Endre nevében is, Szejlő Dénest hallják. Most rendhagyó portré műsor következik.
4: Muzsikáló délután.
3: És ez nem a muzsikáló délután, hanem az arckép, és üdvözlöm itt a stúdióban Kalla Kálmán hangmérnök kollégánkat, szervusz Kálmán.
5: Jó napot kívánok!
3: Annak apropóján beszélgettünk, hogy hamarosan nyugdíjba vonulsz, fogunk több témát is érinteni, de beszéljünk elsőként arról a szignálról, amit az előbb hallottunk, hiszen neked ehhez is közöd van.
5: Hát, ha jól emlékszem, mert ennyi időskorban már feledékeny az ember, meg másképp emlékszik, mint a valóságból, de úgy emlékszem, hogy 1997-ben Magyar Kornél beállított egyszer kora délután, hóna alatt jó néhány tekercsel, hogy na, Kálmánkám, most szignál gyártunk. Na, ez volt az első, ami az archívumba bekerült a kezem által. Ha jól emlékszem. Aztán ezt még közel 4200 egyéb hanganyag követte, amiből 1200-300 ilyen koncertutó munka, tehát amit én igazi hangmérnöki tevékenységnek tekintettem. És örültem neki.
3: Mit csináltál a rádió előtt?
5: Ó, Dénes! Hát egyrészt pedagógus diplomám van, úgyhogy voltam nevelő tanár. Aztán voltam közműveledési előadó nevezett valami. Nem volt egy nagy élmény, cég is csődbe ment, úgyhogy hagyjuk. Aztán a Népszínházba pofátlan módon betolakodtam mindenféle papíros végzettségek meg egyebek nélkül technikusnak. Ahol aztán szárnyai alá vett jó néhány nagy ember, köztük színházi keresztapám Petrik József, ő nevezett el sasszemnek, amit azóta is büszkén vállalok és hordok. Dolgoztam a akkor még Kismadácsnak nevezett, most nem tudom milyen színházban, dolgoztam a Pesti Színházban beúróként, mikrofonosként, nagyon sok helyen.
3: Mi hívott ide a rádióhoz?
5: 4 éves lettem, amikor a nagymamámnak egyszer közöltem, hogy majd, ha engem fog hallani ott a rádióban, de azt persze tudtam, hogy a hangomat nem fogja hallani, csak amit csináltam, mert én világéletemben inkább háttéremberke voltam, rettenetes hallani a saját hangomat vissza.
3: De mi volt az a pont, amikor úgy érezted, hogy akkor irány a rádió?
5: Kitelt a hét szűk esztendő a színháznál, aztán a rádió az úgy mindig volt, és mivel a színházban is dolgoztam néhány rádióssal, rendezővel is, meg zenésszel is, hogy más nem mondja, Nemes András volt a klarinétos szaxofonos a színházi zenekarunkban. És mindenki mondta, hogy gyere oda majd. Na, jöttem. Aztán Kis István hangmérnök úr, Isten nyugosztalja, aki, hogy más nem mondja, Presser Gábornak az Romantika című lemezét, meg Zorán lemezeket készített, ő is a szárnyai alá vett, de első körben nem jöhettem be. Aztán voltak mindenféle kitérőim, még itt-ott, amott, erre, arra, amara, művelődési házban, többek közt akkor még Dózsa művelődési háznak hívták, a Vigyázó Sándor művelődési házat. Ott is eltöltöttem egy évet, sok felé járkáltam, aztán legutoljára az én drága kisfalumban voltam művelődési házigazgató, mert a diplomám mellett még volt egy olyan végzettségem is, hogy azt is megtehettem, és hát ott is kitelt a hét szűk esztendő, és akkor érkezett egy távirat, hogy a rádióba várnak munkaügyben megbeszélése. Így kerültem a rádióba.
3: Nagyon sok fele dolgoztál, ezt említetted. Nekem az úgy tűnik, mintha kerestél volna valamit. A rádióba viszont nagyon sok ideig itt maradtál. Mi az, amit itt megtaláltál?
5: Ó, Dénes, azért az egy hatalmas dolog, ha valaki abból élhet, amit szeret. Na most én, nekem, hát van néhány mániám. Az egyik mániám, hogy nem számoltam össze, mennyi könyvem van. Jó néhány szobának a fala teljesen körbe van könyvekkel. Mániám az, hogy szó műveltség, de azt mindenféle forrásokból szerez be. Ellenőrzött információkat tegyél, ne pedig felülj mindenféle internetes humbukoknak, amiknek nincsen kontrollja. A másik, én középiskolás koromban filozófusnak készültem. Oda is mentem először egyetemre. Aztán mániáim a vonatok, kicsi, nagy. Persze mozdonyvezető nem lehetek, mert a születésemkor a bal szemre megvakultam, tehát ez eleve kizárta a dolgokat. Aztán ez a hobbim. Aztán itt a súlypontok néha elvándorolgattak, hol ez lett előtérben, hol az lett előtérben, és most végül is 33 éve csinálhatom azt, amit szeretek. És még meg is élek belőle, na most ennél többet ember ne kívánjon.

0: Tudod egy kicsit konkretizálni, hogy mi az, amit szeretsz ebben a munkában?
1: Én nagyon szerettem a színházat is, tehát a rádiójátékok irányába is kacsingottam, az kimaradt, bár rengeteg irodalmi műsort csináltam. A zene az alapvető volt. Középiskolás koromban rászoktattak a jazzre, aztán mikor ide kerültem, akkor már módom van volt tanulni is, megtanulni. Nem csak szeretni, mert az kevés. Tehát értened is kellene dolgokat, hogy mi, hol, milyen módon. Nem zenetudósi szinten, nem zenekritikus szinten, de tud, hogy mi, hol, miért szólal meg, van ott helye, vagy nincs ott helye. Ezért is volt az, hogy zenei felvételeket jószerivel nem készítettem. Én azt szoktam mondani, hogy engem azért tartanak, hogy amit a zenész fölvett, azt én elroncsam. De úgy roncsam el, hogy a hallgató megörüljön neki. Szóval én nekem ez. Beleléphet talán még a filozófia is, hogy mindent egészében szeretek látni. A részletek annyira nem izgatnak. Ha valami részlet kiugrik, akkor az már ott nekem hamis.
0: Pedig a hangmérnöki munka nagyon részletes, aprólékos munkának tűnik.
1: Persze, ez nem azt jelenti, hogy a hibákat bennhagyd, hanem hogy mindig az egészet szolgálja. Az, amit csinálsz. Tehát amikor megszólal, akkor ne fönt legyen egy kvartettnek a négy tagja, és akkor mindegyik játssza a maga dolgát, hanem azok ott együtt egy együttest alkotnak, azok ott együtt vannak. Ez számomra mindig is elsődleges volt.
0: Tudod egy kicsit részletezni azt, hogy milyen munkáid voltak, hogy pontosan mivel foglalkoztál? Nagyon sokszor bemondjuk a hangmérnökök nevét, de talán nem beszélünk eleget arról, hogy mennyire fontos a ti munkátok, és hogy egyáltalán hogyan kell elképzelni a hallgatóknak a ti munkátokat.
1: Petrik Jóska mondott egy nagyon jót. Amikor a színházban próbákat csináltunk, akkor mindig odajött hozzám a főpróbák után, a nyilvános főpróba előtt, és akkor mindig így rám nézett, hogy na, és akkor mondtam, hogy de Jóska, én benne vagyok meg, az igaz, de alapvetően te vagy az első néző, te vagy az első hallgató. Tehát az a nagyon fontos, hogy te mit hallasz már abból ki, és abból már lehet következtetéseket levonni. Amikor mi odakint az ablak túlsó felén ülünk, mi vagyunk az első hallgatóid. Aztán én rengetegszer megteszem azt, főleg ha valami disznóságot kell elkövetnem egy-egy felvételben, mert én régi felvételekkel foglalkoztam. Tehát olyanokkal, amiknek az alkotói már vagy nem éltek, vagy már nem voltak ott a közelben, meg hasonlók, és hát voltak benne disznóságok. Volt már olyan is, hogy az első 10 másodpercben a hangmérnök elfelejtette a rögzítő egyik csatornáját bekapcsolni, miközben ment a zongora. És akkor abból a jobb oldalon szóló zongorából kellett nekem egy olyan zongorát csinálnom, ami azért szólt valahogy. És hát én hallottam abban valamit, hogy az úgy már elmegy, de olyankor mindig szólok a kollégáimnak, főleg Pap Sanyinak, vagy aki ott van a közelemben, Sanyinak egyébként is zseniális füle van, és akkor megkérem, hogy te, Sanyi, nem mondom meg neki, hogy mi a disznóság, amit csináltam, hanem hogy mit hall ki belőle. És akkor amikor nekem egy ilyen zongora felvétel után azt mondja a Sanyi, hogy ez úgy tűnik, mintha a hangmérnök az elején középre rakta volna a zongorát, aztán rájött, hogy szét kell húzni egy picit. Ó, mondom, jó irányba jártunk, rendben van, akkor már nagy baj nincsen. Miközben csak egy csatornás felvételből csináltam valamit. De szóval nekünk a feladatunk alapvetően az, hogy amit ti jól csináltok, azt elrontsuk, amit meg elrontottatok, azt kijavítsuk.

0: Milyen gyerekkorod volt?
1: Nehéz. Nem, egyébként szép, de engem javarészt a nagyszüleim neveltek, mert a szüleim másutt volt dolga. Aztán a szüleim 14 éves koromban elváltak, tehát nem volt könnyű. Az sem volt könnyű, hogy a születésem koromban a szemre megvakultam. Tehát a gyerekkorom az felejthető volt. Viszont már akkoriban is voltak szenzációsan jó tanáraim. Ez nagyon sokat segített. Aztán a falusi gyerekeknek az élete a 60-as, 70-es években nem volt olyan kívánságműsor. Viszont szabadok voltunk. Csámboroghattunk a faluban, minden szomszédnéni figyelt ránk, és ránk szólhatott. Nem okozott gondot, sőt, hogyha valaki ránk szólt, akkor én voltam betolva, hogy hűha, ez most elmondja apámnak, anyámnak, nagymamámnak, nagyapámnak, lesz kapsz. Kihúzod a gyufát, fiam, stb. Ez akkoriban, bár nem esett jól, de nagyon jó volt. Nagyon jó volt, mert figyeltek ránk. Nem voltunk elhagyatottak. Állandóan irigyeltük a városi gyerekeket, hogy azoknak van játszóterük. Mi megfociztunk, meg bicikliztünk, meg rollereztünk, meg szánkóztunk a házunk előtti dombról, nyugodtan csúsztunk le szánkóval, mert nem jutott eszébe senkinek, hogy ő most ott rodeozzon, száguldozzon autóval, vagy egyebek. Bizonyos szempontból nehéz volt, bizonyos szempontból meg irigylésre méltó. Sajnálom azokat a gyerekeket, akik most ebben már nincsenek benne. Na, ennyit a gyerekkor szerintem.

0: A nyugdíjba vonulás számomra egy mérföldkő. És az én tapasztalataim alapján ezek a mérföldkövek fontos és igénybevevő szakaszai az ember életének. Most a dolog komplexitásával együtt kérdezem, hogy hogy vagy?
1: Nézd, én ez alatt a 33 év alatt úgy érzem, hogy úgy lekerekítettem az egészet. Ez így gömbölyű. Ez így kész van. Olyan sok új dolgot már nem valószínű, hogy itt tudnék tenni, ami oly mértékben felcsigázna, hogy érdemes lenne tovább itt maradnom. Minden megvolt benne. Még az is megvolt benne, hogy átadhattam másnak azt, amit én fontosnak véltem. Pont a legvégén. Mert nem szakmailag tanítottam, akit tanítottam, hanem egyfajta látásmódot adtam neki. Hál' Istennek szakmailag nem kellett. Ez nagyon fontos. Amit lehetett itt ebben a dologban, azt én jószerivel megcsináltam. Az egyik jazzénekes nő mondta egyszer azt, hogy beültek a stúdióba, végigcsinálták az összes részfelvételt, beállították, itt javítottak, ott javítottak, stb. Aztán jött a hangmérnök, mondta, hogy akkor ő most elvonul két napra, dolgozott vele két napig, és utána megmutatta, hogy na, ezt csináltuk együtt, és ez lett belőle. Csak annyit tudtunk mondani, mondta ezt, hogy hűha. Na most ez a csoda. Én ezeket csinálhattam. Ennél többet én nem kérek senkitől. Műsorok közül rengeteg mindent csináltam. Rengeteg emberrel megismerkedtem. Én korábban nem ismertem egyetlen híresebb zenészt sem, vagy egyet-kettőt maximum. Most a telefonkönyvem tele van a számokkal. De azt hagyjam, de a múltkor fölhívtam az egyiket, és úgy köszönt be a telefonba, hogy szia Kálmán, miben segíthetek? Vagy megjelenik Borbély Mihály az ajtóban, és visszaszól a műsorvezetőnek, szerkesztőnek, Weiss Gábornak, hogy hű, ha a Kálmán van itt, akkor vigyázzunk, hogy mit beszélünk, nem lehet hülyeségeket mondani. Aztán jön és megölel. Szóval ezek hatalmas nagy dolgok. Ezek már az enyémek, ezt én hazaviszem. A nyugdíj meg mérföldkő, meg határkő, én maximum, ha jönnek gyerekek, mert azért ott a környezetemben a feleségem pedagógus, van esély rá jó néhányszor, hogy beállítanak hozzánk gyerekek. Hogy azoknak esetleg néhány nagy dolgot megmutassak. Megmutassam nekik, milyen az a stúdió magnó, mert nekem még az is van otthon. Hogy milyen egy jó minőségű régi lemezjátszó, mert nekem az is van otthon. Vagy miben különbözik egy stúdiókban hangfelvételekre használatos mikrofon attól a telefonjához csatolt kis vacaktól, ami ott van. És akkor meg tudom neki mutatni. Meg tudom neki mutatni azt, hogy hogyan szól a zene akkor, hogyha azt én raktam össze, én állítottam be, uram, bocsánat, én terveztem meg. Tehát ez a része a profi munkának, ez lekerekedett. Ez itt véget fog érni. Utána még a néptanítás, vagy mit tudom, mondtam, én eredetileg pedagógus vagyok, nekem az úgy bennem van. Ahogy a sok beszéd is, látod, már megint órák óta beszélek, és nem szóltál rám, pedig kértelek.
0: Azért, mert jó hallgatni. Említettél egy látásmódot, amit tanítottál. Mi ez a látásmód?
1: Egyrészt, hát jön az ominózus műveltség, tudod, amit mondtam, hogy mindenben nem árt, hogyha valami fogalmad van arról, amit csinálsz. Nem zenekritikus szinten beszélek a zenéről, meg nem vagyok jazzzenész, semmiféle zenész nem vagyok, de azért tudom, hogy mi az, hogy riff, hogy miből áll egy-egy szólam, egy-egy futam. Tudom, hogy mit jelent az, hogy ütem vagy sor, és akkor most nem megyek mélyebb dolgokba, mert nem értek hozzá, de azért tudom meg, mert azt is tapasztalatból tudom, hogy ha megszól egy zene, akkor abban mi az, ami esetleg nem odaillik. Esetleg túlzott hangsúlyt kap, pedig nem kéne. Vagy a felvételi hiba miatt, vagy azért, mert némely zenész... Bocsánat. Beleboxoltam a mikrofonba. Szóval némely zenész úgy érzi, hogy neki is hangsúlyosabb szerepe van, mint ami valójában összhatását tekintve kellett volna, hogy legyen. Ez a látásmód. És ha lehetséges, vonulj háttérbe. Bejött az ajtón Weiss Gábor művész úr, és ő a tipikus példa erre, amikor interjút csinál, rendszeresen a kérdéseit, azt 4-5 decibellel meg kell, hogy emeljem, mert mindig halkan beszél. mert nem az a fontos, amit ő mond, hanem amit az interjú alanya. Na, ezek azok a dolgok, amiket megpróbáltam továbbadni.
0: Említetted, hogy nagyon kerek ez a szakmai pálya, és ez itt most lezárul, és hazaviszed. Mi vár otthon?
1: Hogy mi vár otthon? Az a csoda, ami lehetővé tette az elmúlt 33 évemet. Két csodálatos nő, a feleségem, meg a lányom. A maguk területén is csodákat művelnek. Nem kitüntetéseket gyűjtögettünk, de a diplomáinkkal, meg az okleveleinkkel egy szobafalát ki lehetne dekorálni. És mindezt egymástól homlok egyenest eltérő területen. És úgy, hogy ezt egymás mellett, egymás segítve értük el. Az egyetlen formális elismerés, amit kaptam, hogy 2010-ben technikusként az év rádiósa lettem. De ez bőven elég. Most meg társult hozzájuk a vőm, aki szintén mindennel foglalkozik a villanyszereléstől a szakácságon át a fafaragásig. Megteremtették úgy a saját életüket, hogy nem lógunk egymás nyakán, de mégis közel élünk egymáshoz. Ami a mai időkben nem egy kis dolog. Most meg már az Unoka Projecten dolgoznak, hogy őket idézzem. Aztán vár otthon egy 100 négyzetméteres tetőtér, amiben modellvasútpályát szeretnék építeni. Nem csak pályát, vasútmodelleket is. Magam csinálni. Magam összerakni, hegezgetni, forrazgatni, szerelgetni, csavargatni, egyebeket, mert ez is a mániám. Aztán van közel 1000 olyan lemez, amit szeretnék végre nyugodt körülmények között meghallgatni. Aztán van egy 300 négyszögeles telek, amin a házunk van, amit ápolni szeretnék. Nagyon szeretek dolgozgatni, kétkezi munkát végezni. Sokáig azon gúnyolottak a kollégáim, hogy miért fával fűtök. Akkor, amikor ott van a gázcsonka kertben, és hát egyszerűbb lenne bekötni. Igen, de miközben a fát vágom, a közben jár az agyam. Gondolkodom, jönnek a világ megváltó ötleteim, azok a csodák, amiket más nem tud. Most érzed az iróniát a hangomban, legalábbis remélem. Szóval rengeteg tennivaló van, és ha valami miatt aggódom, az az, hogy kevés lesz az a hátralevő néhány év, talán évtized, ami alatt ezt megcsinálhatom. Arról az apróságról már nem is beszélve, hogy én azzal tisztában vagyok, hogy 60 fölött már nem vagy erőteljében fizikailag. Ebből adódóan már elektromos fűtés van otthon, de azért megvan még a fatüzelésük kazán is. De azért már tudom, hogy favágással nem fogom 72 éves koromban megoldani a téli problémákat, ami most éppen aktuális is.
0: Mit kívánsz a kollégáidnak?
1: Amit kívánok, az az, hogy ők is úgy menjenek el innen majd, ahogy én. Hogy is volt, hogy mi volt kiírva a termopülői szorosnál, hogy megcselekedtük, amit megkívánt a haza? Hát valami ilyesmi, csak nekem legalább nem kellett meghalnom.
0: És mit kívánjunk neked?
1: Maradjak ilyen.

0: Kedves hallgatóink, a mai arckép véget ért. Vendégünk Kalla Kálmán hangmérnök kollégánk volt, akinek a nyugdíjas éveihez sok boldogságot és jó egészséget kívánunk. A műsor során csupa olyan zenét hallottak, ami Kalla Kálmán hangmérnöki munkáját dicséri. Részlet szólt Bartók szvittjéből Petusánszky szólójával és a Gyermekek sorozatból Balog József tolmácsolásában, illetve a Márványteremben rögzített jazzkoncertekből is idéztünk, elsőként Gonda János zongorázott, majd a Kreatív Art Trio játszott. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Szegyül Dénest hallották.
1: A 2026. január 23-ai adás ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Ma és várhatóan még holnap is elkerülhető lesz az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen. Ugyanakkor a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, hogy a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Közben Debrecenben egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett az önkormányzat. A visszavonásig érvényes rendelet értelmében tilos a zöld felületek ivóvizes locsolása, a medencék feltöltése, valamint a gépjárművek és burkolatok mosása. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia- és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Ezt Orbán Anita jelentette be közösségi oldalán. A tárcavezető közölte, a kabinet korábbi döntése szerint a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Elindult a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy az új rendszerben sokkal több kerékpár lesz elérhető. Több helyen a bicikliket könnyebben lehet hajtani, és a MOL-Bubi applikációja is egyszerűbben kezelhető. Idén is segíti az iskolakezdést a baptista szeretett szolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanának ki a rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a baptista szeretett szolgálat fővárosi központjában. A szeretett szolgálat közölte azt is, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Az időjárásról. Az ország nagy részén süt a nap, délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél időnként megélénkül. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
2: Bartók Béla levele édesanyjának. Ma érdekes volt Tomán tanár úr. Óra után 3:45-kor magával hívott, és azt mondta, hogy miért vettem félcipőt, mikor ma reggel oly hűvös volt. Azt hitte ugyanis, hogy már 9-kor ott kellett lennem. Én azonban mondtam, hogy ezt az órát Szabó úr elengedte nekem. 2 hétig nem kell járnom ebbe az órába, mert az alapot úgy is tudom. De azért megköszöntem a figyelmeztetést, mely csak ugyan szép volt tőle. Budapest, 1899. szeptember 22-e.

0: Népzene, fiatalok hangja.
1: Sebő Ferenc vagyok. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat.
2: Mint hajdani népzene elméleti oktatójú kettelve forgatom egykori tanítványaim sorra megjelenő CD-it. Ezek már nem drukkos vizsgaelőadások, hanem kiérlelt, gondosan kivitelezett stúdiómunkák. Ilyen CD a mai és következő heti adásunkban bemutatni kívánt Barátok közt című hangfelvétel, melynek ismertető szövegét Nagy Dóra fogalmazta meg. A Bara zenekar 2000 februárjában alakult, nevét a Bara patakról kapta, mely a zenekarnak otthont adó településen folyik keresztül. A község himnusza így kezdődik. Csendes kis falucska tárnok a világ közepén. A zenekarban muzsikáló négy fiatal célul tűzte ki azt, hogy kis falucskájuk azért ne legyen annyira csendes, hiszen megalakításuk óta nem volt megállás. Koncertek, táncházak sora, külföldi turnék és a táncegyüttesek kíséreteként eltöltött idő még több munkára, fejlődésre sarkalta őket, és a muzsika örömét csempészte a világ közepébe. Ma már ritkaságnak számít, hogy egy zenekar tagjai gyermekkoruk óta töretlenül hisznek egymásban, a zenében, és évekig ugyanabban a felállásban tudnak és akarnak együtt muzsikálni. Képességeik, továbbá a magyar népzene iránti elkötelezettségük, a Bara zenekar aligha titkos összetevői, melyek így együtt alkotnak egy kerek egészet. Eddig az idézet. A zenekar tagjai Nagy Dóra hegedű klarinét ének, Pál Éva hegedű ének, Enyedi Tamás cimbalom ének, Varga Gábor brácsa kontra hegedű kontra, Pál Balázs nagybőgő cselló ének. Közreműködők Barca Zsolt harmonikán és Tóth Balázs énekkel. Első összeállításuk Húzd rá címmel a szilárdsági Sejmes Ilosváról való.

0: Barások közt című műsorunk első részét hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2019. december 16-ai műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Bolla Milán nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Budapesti Fesztivál zenekar művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük. A felvétel a Fesztivál zenekar próbatermében 2026. január 4-én készült. Közzeműködik Jóföldi Anett és Sajring Kata fuvola, Berta Beáta oboa, Csalló Roland klarinét, Talján Dániel fagott, Berecki Dávid kürt, Mózes Anikó, Illési Erika és Lezsák Zsófia hegedű, Haják Krisztina méhegedű, Sovány Zita gordonka, Bál Dávid és Mali Emese zongora. Elsőként kérem hallgassák meg Franz Anton Hofmeister fuvolára és hegedőre komponált G-dur dúóját. Jóföldi Anett játszik fuvolán, Mózes Anikó hegedűn.

Franz Anton Hofmeister G-dur dúóját hallották fuvolára és hegedűre. Jóföldi Anett játszott fuvolán, Mózes Anikó pedig hegedűn. A Budapesti Fesztivál zenekar művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük felvételről. Antonin Dvorzsák romantikus darabok, opusz 75. Illési Erika hegedűn, Bál Dávid zongorán játszik.

Antonin Dvorák Romantikus darabok című művét hallották. Illési Erika játszott hegedűn, Bál Dávid zongorán. A Budapesti Fesztiválzenekar művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük a Fesztiválzenekar próbaterméből felvételről. Frank Bridge Fantázia zongora a négyesre. Lezsák Zsófia hegedűn, Haják Krisztina mélyhegedűn, Sovány Rita Gordonkán, Mali Emese zongorán játszik.

Frank Bridge zongora négyesre komponált fantáziáját hallották. Lezsák Zsófia hegedűn, Haják Krisztina mélyhegedűn, Sovány Rita Gordonkán, Mali Emese zongorán játszott. Befejezésül hangozzék föl Carl Nielsen fúvós ötöse, opusz 43. Sajrinkat a fuvolán, Berta Beáta oboán, Csalló Roland klarinéton, Talján Dániel fagotton, Berecki Dávid kürtön játszik.

0: Carl Nielsen fúvós ötösét hallották. Sajrén Kata fuvolán, Berta Beáta oboán, Csalló Roland klarinéton, Talján Dániel fagotton, Berecki Dávid kürtön játszott. Kedves hallgatóink, a Budapesti Fesztivál zenekar művészeinek kamara hangversenyét közvetítettük. A felvétel a Budapesti Fesztivál zenekar próbatermében 2026. január 4-én készült. A hangmérnök Járic István, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában Pajor Olivér Joachim zongorázik. A fiatal zongoraművész a különböző zenei világokat képviselő amerikai Morton Feldman, német Karlheinz Stockhausen és román George Enescu kevésbé ismert műveit rendezte egymás mellé, így alkotva belőlük egységet. Lemezújdonság az Ars Novában. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Kedd kora délután a májusban elhunyt Székely István zongoraművészre emlékezünk. Egy archív 1985-ös zeneakadémiai koncertjét idézzük a 66 éves korában eltávozott zongoristának, amin Bach, Beethoven, Liszt és Chopin műveiből adott elő egy csokorral. Székely István zongorázik kedden 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét közvetítjük. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2025. december 2-án készült. Közreműködik Xavier de Maistre hárfán, vezényel David Robertson. Elsőként Ligeti György műve következik, Mi fizola szódó.

Ligeti György művét hallották, Mi Fizo la Sodo. A Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét közvetítjük felvételről, vezényel David Robertson. Alberto Ginastera hárfa versenye következik, Opus 25. A szólista Xavier de Maistre.

Alberto Ginastera hárfa versenyét hallották Xavier de Maistre szólójával. A Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel David Robertson. Befejezésül kérem hallgassák meg Carl Nielsen negyedik kioldhatatlan szimfóniáját, Opus 29.

0: Carl Nielsen negyedik szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét közvetítettük. Hárfán közreműködött Xavier de Maistre. Vezényelt David Robertson. A felvétel a Műpában, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2025. december 2-án készült. A hangmérnök Macz Ádám, a zenei rendező Alpár Tibor, a szerkesztő Bolla Milán volt. Nevükben is köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Eugen Jochum vezényel. A német karmestert a Berlini Rádió, a Bajor és a Bambergi Szimfonikus Zenekar vezető karmestereként leginkább Bruckner és Brahms zenéjének interpretációiról ismerhetjük. Mostani válogatásunkban Haydn és Mozart egy-egy alkotását irányítja. Eugen Jochum a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A zongora muzsika után keresztmetszetet hallhatunk Giacomo Puccini Bohém élet című operájából. Az archív 1969-es felvételen a főbb szerepeket Mirella Freni, Rita Tallarico, Luciano Pavarotti és Sesto Bruscantini énekli. Az olasz rádió római ének és szimfonikus zenekarát Thomas Schippers irányítja. Opera részletek. Kedden 13 óra 49 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea. Kissé optimistábbak a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, de továbbra is kritikus. Közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az utolsó paksi turbina továbbra is termel, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor palotában a miniszterelnök, az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthofer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan, de biztosított. A tartalék erőművek bármikor indíthatók. A paksi atomerőmű a Duna kritikusan alacsony vízszintje miatt leállítás előtt áll. A lakossági fogyasztás korlátozását csak a legvégső esetben rendelik el. Az ipari fogyasztóktól várják főként a megtakarítást. Magyar Péter a pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás szükségességét hangsúlyozta. A klímaváltozást, a kánikulát és a kormányt tette felelőssé a KDNP frakció vezetője az elmúlt napokban kialakult energiakrízisért. Rétvári Bence megköszönte az eddig tapasztalt összefogást az energiaellátás biztosítás érdekében. Az ellenzéki politikus egyúttal sérelmezte, hogy nem érezte a nemzeti összefogás szándékát a Sándor palotában tartott egyeztetésen. Átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette a Mi Hazánk mozgalom elnöke. Torockai László frakcióvezető a Sándor palotában tartott egyeztetésen azt hangsúlyozta, hogy a mostanihoz hasonló energiahelyzet elkerülése érdekében szakértők bevonását szorgalmazta a megfelelő stratégia kidolgozása érdekében. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja a Digitális Vállalkozások Szövetsége. Arra kérik az ágazat dolgozóit, hogy a tartós kánikula és a jelenlegi energiaellátási nehézségek idején tegyék lehetővé, hogy a munkatársak otthonról dolgozhassanak. Ezzel a hazai IKT szektor napi csak nem 1,3 gigawattórát takarítana meg, ami egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-a. Vizsgálatot rendelt el a kórházban hagyott csecsemők sorsának rendezése érdekében a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, hogy országos szinten több mint 320 gyermekről van szó, akik átlagosan 105 napot töltenek ott. Kitért arra is, hogy az átmeneti időszakban kiemelten fontos az önkéntes, képzett segítőkkel működtetett csecsemőringató program. Közvetlen vasúti kapcsolat létesül Szombathely és Zalaegerszeg között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, hogy a 12 milliárd forintos Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházás a zalaszentiváni deltavágány és az új megálló építésével kezdődik, és 2 év alatt készül el. Hozzátette, megszűnik a menetirányváltás, valamint javul a személyszállítás és a nemzetközi teherforgalom hatékonysága. Az ország nagy részén derült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben futó záporzivatar kialakulhat. Éjszaka 17-24 fok, napközben 37-41 fok várható. 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál Fellegi Lénárd. Csík Gabriella szerkesztette változatosan a korokon átívelő muzsikákat, Szabó Péter a hangmérnökünk, nevükben is mindenkinek jó rádiózást kívánok. Táncokkal indul a mai válogatásunk, szvit változatban hallunk tételeket Csajkovszki Hattyúk tava című alkotásából. A hattyúk tánca, a magyar tánc, csárdás és a spanyol tánc hangzik el. Alberto Lizio vezényli a londoni fesztivál zenekart.

Piotr Csajkovszki Hattyúk tavasz vitt változatából hallottunk három tételt. A Hattyúk tánca, a csárdás és a spanyol tánc hangzott el. Alberto Lizio vezényelte a londoni fesztivál zenekart. Kivételesen termékeny, sokoldalú zeneszerző volt Marc-Antoine Charpentier, számos műfajban alkotott igen magas színvonalon. Kortársai az egyházi vokáli zeneszerzésben szerzett jártasságát ismerték el, és dicsérték is miatta. Művei között oratóriumok, misék, operák és számos kisebb darab szerepel. Az éjféli miséjéből a Kyrie tételt halljuk. A Schola Cantorum of Boston és a The Boston Camerata élén Joel Cohen.

A Schola Cantorum of Boston és a The Boston Camerata élén Joan Cohen volt a karmester, Marc Antoine Charpentier éjféli miséjéből a Kyrie tételt hallottuk. Niccolò Paganini Amor szonátájából mindkét tételt meghallgatjuk a folytatásban, kamarazene következik, Scott St. John hegedűn játszik, Simon Wimberg pedig gitáron.

Niccolò Paganini opusz 2-es numero 6-os A-moll szonátájának első és második tételét hallottuk, Scott St. John hegedűn, Simon Wimberg gitáron játszott. A következő Richard Wagner opera részlet énekese Jonas Kaufmann, megnéztem a művész honlapján, augusztus 25-én lép fel a Toszkában, koncertszerű előadásban, Szófiában lép fel, aztán szeptember 6-án, 10-én és 13-án Verdi Aidájában énekel. Most a Wagner komponálta a Nürnbergi Mesterdalnokok című operából a versenydal következik, Walterként halljuk Jonas Kaufmannt, a prágai filharmonikus zenekart Marco Armiliato vezényli.

0: Richard Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájából Walter versenydalát hallottuk az opera harmadik felvonásából, Jonas Kaufmann énekelt. A prágai filharmonikus zenekart Marco Armiliato vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perc múlva lesz 3:30, következzen zenei újdonságunk. Olvasom a kiadó igen rövidke beharangozóját. Daniel Lozákovics hegedűművész és Hélène Mercier zongoraművész mélyen személyes és gondosan válogatott új felvétele a gyermekkorról és a zene megváltó erejéről alkotott saját gondolatai ihletik. A romantikus repertoár sarokköveit ritka dalokkal ötvözik. Mindössze ennyi szolgál sorvezetőül, de ha jobban megnézzük a listát, hogy mi került a lemezre, akkor színes kavalkád jellemző a választott témákra. A Kozma József írta Hulló levelek ugyanúgy megtalálható, mint Mahler Rückert dalainak egyike átiratban, de Handel, Csajkovszki, Foré darabok is szerepelnek a lemezen, mint több Rachmaninov kompozíció, de Debussy-től választottak a legtöbbet. Így most Claude Debussy a szerző és a Kiss-Widből az első tétel, azaz a Csónakon hangzik el. Gaston Cosinel az átirat készítője, Daniel Lozákovics svéd hegedűművész játszik tehát, és Hélène Mercier kanadai zongoraművész.

Gaston Cousinel átiratában szólt Claude Debussy kiszvitjéből a csónakon tétel. Daniel Lozakovics játszott hegedűn, Ellen Mercier pedig zongorán. Fischer Ádám vezetésével is az osztrák-magyar Haydn zenekar felvételén hallgassuk. József Haydn 100. G-dur alaphangnemű, a Katona szimfóniaként emlegetett művének fináléját.

József Haydn 100. szimfóniájából, a G-dur alaphangneműből, katonaként emlegetettből hallottuk a finálét, az osztrák Magyar Haydn zenekart Fischer Ádám vezényelte. Katonás rendben sorakoznak a közlekedéssel kapcsolatos információk a szemem előtt. Az Útinform azt írja, hogy az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán két baleset történt. A 73-as kilométernél a külső, a 42-es kilométernél a belső sávot zárták le, így Kecskemét és Lajosmizse között, illetve Újhartyánnál több kilométeren keresztül torlódik a forgalom. És az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Velencei tónál, a 48-as kilométernél a külső sávot zárták le egy baleset miatt, illetve hogy rövidítsem, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között a terelésben személyautóval nehezen közlekedhetnek, mert nemrég egy baleset történt az átterelt belső sávban, a 23-as kilométernél a forgalomkorlátozás ugyan megszűnt, de a 3 kilométeres torlódás nagyon lassan oszlik fel, és ugyanebben az irányban a Tata előtt kiépített terelésben szintén baleset van, a 72-es kilométernél csak a belső sáv járható, 5 kilométeres a torlódás. Folytassuk Fanny Mendelssohn kompozícióval műsorunkat, az Ásdur Capriccio-t Johannes Moser cellón, Alastair Beetson pedig zongorán játssza.

Fanny Mendelssohn Ázdúr kapricsóját hallottuk, Johannes Moser cellón játszott, Alasdair Beatson pedig zongorán. Most a St. Martin in the Fields kamarazenekar előadásában következik Georg Friedrich Händel Ádúr koncerto grossójának 4. és 5. tétele.

Georg Friedrich Händel Ádur koncerto grosszójának utolsó két tételét hallottuk a St. Martin in the Fields kamara zenekarral. Ludwig van Beethoven opusz 54-es F-dur szonátájának második tétele, azaz az utolsó tétel szól az óra végén, sőt, át is lépünk vele a következő 60 percbe. Sziasztok, Richter az előadó.

0: Svjatoslav Richter játszotta Ludwig van Beethoven F-dur szonátájának második tételét, 1 perccel múlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Programsorozatot szeretnék a figyelmükbe ajánlani interjúval és majd a zenével. Az Auer Fesztivál idén 12. alkalommal várja az érdeklődőket Veszprémben és Balatonfüreden augusztus 3-a és 9-e között. A Mendelssohn Kamarazenekar szervezésében megvalósuló koncertsorozaton neves nemzetközi és hazai művészek lépnek fel. A fesztivál művészeti igazgatóját Kovács Péter hegedűművész Csík Gabriella kérdezte.
2: Hogyan tükrözi az Auer Fesztivál a névadója, Auer Lipót szellemi örökségét?
3: Nekünk veszprémieknek kiemelkedő fontosságú, hogy Auer Lipót szellemi örökségét ápoljuk. Legnagyobbat a zenepedagógia terén alkotta, hiszen a 20. század legnagyobb hegedű művészei főként az ő iskolájából, Szentpéterváról kerültek a nemzetközi porondra, és nem is akárkik, hiszen Jascha Heifetz vagy Nathan Milstein, cimbalist, és sorolhatnám még, hogy kik voltak a tanítványai. Úgyhogy amikor elindítottuk a fesztivált ezelőtt 12 évvel, akkor fontos szempont volt, hogy érződjön ez a pedagógiai vonal a fesztivál során is. Az egyik az, hogy fellépési lehetőséget biztosítunk fiatal pályakezdő művészeknek. Például a Veszprémi Csermák Antal Zeneiskola vonorzenekara, a Gárdonyi Ifjúsági Kamarazenekar, vagy az idén ennek az együttesnek a testvér zenekara, a Budapesti Solti György Zeneiskola kamarazenekara, vagy említhetem a Korosi Vonos 4-est, vagy idén a Motus Vonos 4-es, akik ugye nem magyar kvártetként futnak, de van egy magyar tagjuk, méghozzá Veszprémi, Hartmann Domonkos, nagyszerű csellista, most Veszprémben fognak dobogóra lépni.
2: Az első nap már az első világsztár is megérkezik, David Frey, francia billentyűs hangszeres előadó. Mi az, ami önt a leginkább megfogta David Frey játékában?
3: A szerény elmélyültség. Nagyon érződik a játékán, hogy őt valóban a zene elmély rétegei érdeklik, és nagyon őszinte és puritán a megközelítése, ezáltal nagyon egyéni a hangja.
2: Kedden pedig az Ensemble Cello Incanto koncertje lesz. Van egy érdekes alcím, Új hangok nyomában. Ez mit takar?
3: Igen, ez egy új együttes, egy projektzenekar. Kárász András Péter, aki a Mendelssohn Kamarazenekar első csellistája. Ő alapított egy saját fesztivált, és ennek kapcsán jött létre ez az együttes. És ennek a koncertnek az a külön érdekessége, ezért is az Új hangok címet viseli, mert András azt proponálta, hogy 12 magyar kortárs zeneszerzőt keressünk meg, és kérjük őket fel új kompozíciók megírására, úgyhogy ezen a koncerten minden egyes darab ősbemutató, és a szerzők is ott lesznek.
2: A következő nemzetközi vendégművész Szergej Malov, aki egy különleges hangszeren fog játszani. Mi ez a hangszer, és mit hallhatunk tőle?
3: Violoncello da Spalla-ról van szó. Ha szó szerint fordítjuk, akkor válcello, tehát úgy kell elképzelni, mint egy várra akasztott gitár, csak éppen egy kis cselló van ott, és vonóval játszanak rajta. Én úgy tudom, hogy nem sokan használják ezt a hangszert. Úgyhogy ezt a koncertet ezen az érdekes hangszeren fogja nyitni, egy Bach cellosuitát fog játszani, majd pedig utána a Mendelssohn Kamarazenekarral Schubert Arpeggione szonátáját, ami nyilván a zenekar részéről ez majd egy átdolgozás lesz.
2: Csütörtökön Duka Elemér és a Gypsy Chamber Orchestra fog játszani. Mire számíthatunk tőlük?
3: Egy szabad összeállításról van szó. Részben saját szerzeményeket, átdolgozásokat fognak ők játszani, másrészt a klasszikus zeneterületéről vett témák, ritmusok, hangzások szűrődnek majd át a játékukon. A cigány játékmód, a cigány zenekarok rendkívül szabad, improvizatív és díszítő előadásmódja fog dominálni, és hát nyilván jazzes elemek és improvizációk is tartják az előadásukat.
2: Pénteken 2 olyan szólókoncertet is hallhatunk, ahol a főszerepben nem a vonós hangszerek állnak. Dobozi Borbála, csemballó művész, valamint Szergej Szadovoj, harmonika művész lép fel. Hogyan kapcsolódnak ezek az előadók egy alapvetően vonós fesztiválhoz?
3: Pont azért, hogy ne legyen beszűkítve a mozgásterünk, hogy kellően változatos programot szeretnénk a hallgatóknak nyújtani. Dobozi Borbála meghívásánál az is dominált, hogy elkészült a vár felújítása során az érseki palota díszterme, ami egy csembalónak kiváló akusztikai környezet. Szergej Szadovoj harmonika művészt pedig felvételről ismertük meg, és megragadott az a nagyon virtuóz játékmód és az az erőteljes megközelítés, ahogy nyúl a barokk zenéhez, hiszen ő elsősorban Bach orgonaműveket fog játszani harmonikán a Veszprémi megyeháza a Szent István termében.
2: Mielőtt a zárókoncertre térnék, még szombaton az Egészen piciket várja Simon Izabella a gyerek kuckóval, és lesz egy varázsvászon is. Ezt hogy kell elképzelni?
3: Ez a koncert a Gyermekkuckó néven most már évek óta szerves része az Auer Fesztiválnak. Óvodások is és kisiskolások jönnek szüleikkel, tehát családi koncertnek is hívhatjuk. És az ő részükről is egy családi koncert, hiszen Izabella és közismert férje Várjon Dénes is fellépnek ezen a koncerten, sőt a lányuk is, aki a koncert témájához kapcsolódóan ott a helyszínen egy festővásznon ott kibontakozó ötletei alapján festményeket is készít.
2: A többször is visszatérő hegedű művész Valerij Szokolov lesz a Mendelssohn zenekar szólistája. Mi lehet az ő sikerének a titka?
3: Az egyéniségében rejlik egész biztos. Tehát őnála is pontosan az érződik, hogy ami a leginkább érdekli, ez a zene maga. A külsőségektől abszolút mentes a játék. A fiatalkora óta egy nagyon szuverén hangot hallunk tőle. Most az idén a Sibelius hegedű verseny és a koncert második részében pedig mondhatom, hogy Ágár legismertebb és legnagyszerűbb műve, az Enigma variációk hangzik fel. Ezzel zárul az idei Auer Fesztivál Veszprémben.
0: Elhangzott Kovács Péter szájából az Enigma változatok. A Nimrodot hallgassuk most, ezúttal a Birminghami Szimfonikus Zenekarra, Simon Rattle vezényletével.

Koncertfelvételt hallottunk. A Birminghami szimfonikus zenekart Simon Rattle vezényelte, Edward Elgar volt a szerző, és az Enigma változatokból a 9. változatot hallottuk. Jacques Offenbach, Hoffmann meséi című alkotásából a híres Barcarola következik folytatásként. Jesse Norman és Anne Murray énekel, a brüsszeli királyi opera énekes zenekarát Sylvian Cameron vezényli.

Jacques Offenbach Hoffmann meséi című operájából hallottuk a Barcarolát, Jesse Norman és Anne Murray énekelt, a brüsszeli királyi opera éneki zenekarát Sylvian Kemmerling vezényelte. Giovanni Battista Cirri Ádúr Gordonka versenyéből hallgassuk meg az első tételt Máté Balázs szólójával, Paulik László a hangversenymester az Aura Musicale felvételén.

Máté Balázs szólójával hallottuk Giovanni Battista Csiri Ádur Gordonka versenyének első tételét, az Aura Musicale hangversenymestere Paulik László volt. Johann Sebastian Bach most a zeneköltő, és a 95. kantátából hallunk áriát. Hans-Jörg Mammel énekel, a Genti Kollégium Vokále zenekarát Philipp Herwege vezényli.

Áriát hallottunk a Johann Sebastian Bach írt a 95. kantátából. Hans-Jörg Mammel énekelt, a Genti Kollégium vokáli zenekarát Philipp Herrewege vezényelte. A játék előtt még Maremmare G-dur szvittjének 7. tételét hallgatjuk meg. Hille Perle, Viola da Gamban, Lee Santana, Te Orbán játszik.

0: Marem Mare G-dur szvittjének hetedik tételét hallottuk Hille Perl és Lee Santana előadásában. 4:05.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklör, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
3: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai muzsikáló délután feladványához. Van 3 páros belépőnk. Az Orgonapont Fesztiválra, illetve a 10. Echo Nyári Akadémia Fesztivál és az Auer Fesztivál eseményeire lehet jegyet nyerni, mondom a részleteket. 6-án csütörtökön 7:30-tól a Tihanyi Apátsági templomban lép fel Tóka Ágoston, orgonaművész, Kéméndi Tamás harmonika művésszel karöltve az Orgonapont Fesztivál eseménye a Filharmónia Magyarország rendezésében. Kiemelek néhány szerzőt, Camille Saint-Saëns, a hattyút játsszák például közösen, Astor Piazzolla vagy Johann Sebastian Bach alkotásokat is elővesznek. A második lehetőség augusztus 6-ára csütörtökre szól, tehát ugyanaz a dátum. 20 órától kezdődik a Hangvillában, a nagyteremben, Veszprémben az Auer Fesztivál eseménye. Duka Elemér and Gypsy Chamber Orchestra, így szól a koncert címe. És augusztus 10-én, tehát jövő hét hétfőn 18 órától a Fehérvárcsurgói Károlyi Kastélyban a 10. Echo Nyári Akadémián spanyol est lesz, Jesús María Gómez zongora estje. Nagyon különleges a program. Több olyan szerzőt is látok, akinek viszonylag ritkán játsszuk alkotásait, például Pedro Iturralde, vagy Espla de Albeniz, és Halfter muzsikát is választott Jesús María Gómez a koncertjére. És nem mondtam, hogy van egy tárgynyereményünk, pedig van. Doppler Ferenc és Károly művei 2 fuvolára és zongorára, Berényibe a Dracsai Ákos fuvolaművész és Révész László zongoraművész előadásában. Kérem szépen, hogy jelöljék majd, hogy a 2 csütörtökire, vagy pedig a jövő hétfőire szeretnének eljutni, tehát vidékiek, Tihany, Apátsági templom, Hangvilla, Nagyterem Veszprém és Fehérvár Csurgói Károlyi estek a lehetőségek. Tehát Simon Kinley-Side bariton ma ünnepli 67. születésnapját, Isten éltesse sokáig a Londonban született opera és dalénekest. A Manon Lescaut-ban 87-ben lépett fel először jelentős szerepben, majd ösztöndíjat nyert, de financiális problémák miatt nem tudta folytatni tanulmányait, így a Mozarteum egyik tanára, Rudolf Knall szárnyai alá vett és ingyenesen tanította, innentől a többi sikertörténet. Profi énekesként, Almaviva grófként debütált a Figaro-ban, nem csak opera színpadon lép fel, hanem dalénekesként Benjamin Britten, Emmanuel Chabrier, Maurice Durufflé és Harry Purcell műveit énekli lemezein, Schubert dalokat is, több lemezen, de egy német szerző Heine versére írt ciklusából választottam dalokat előadásában, a szerző a kérdés. A Rajnánál, ha lelkem édes vágyban, ha kínoz régi dallam, hangzik el cím szerint, ki a zeneszerző? A 06303030160-ra küldhetnek SMS-t, vagy a muzsikáló délután kukac rádió.hu-ra e-mailt.

Robert Schumann Heine verseire írt a Költő szerelme ciklusából hallottunk három dalt, a Rajnánál, a Ha kínoz régi dallam, és Ha lelkem édes vágyban hangzott el, nem ebben a sorrendben, de nem is ez volt a kérdés. Többen megírták azt is, hogy melyik ciklusból szóltak az adott dalok. Gratulálok mindenkinek, aki helyesen válaszolt. Robert Schumann volt a kérdezett zeneszerző, és nagyon sok helyes megfejtés érkezett. Vásárhelyi István, Darcsi István, Litván Erika és Pródán Ildikó a nyertesünk. Hogyha a tárgyereményt kérő nem írta meg, hogy hova postázzuk a CD-t, akkor kérem szépen, hogy pótolja. Bevallom őszintén, hogy ma Tony Bennett 100 éves lenne, és úgy gondoltam, hogy keresek egy olyan felvételt, amin Domingóval, vagy mondjuk Bocellivel, vagy Pavarottival duetteznek, de nem találtam megfelelő hosszúságú játékhoz az archívumban, viszont ezt elmondhatom, hogy pénteken a jazz legendákban Tony Bennettre emlékezünk felvételeivel, ha már itt tartunk. Wolfgang Amadeus Mozart 211-es körüljegyzékszámú D-dur hegedű versenyének első tételével folytatjuk a műsorunkat. A UBS Ferbie Fesztivál kamarazenekarát Maxim Vengerov vezényli, és ő játssza a szólót is.

0: Maxim Vengerov játszotta a szólót és vezette a zenekart, Wolfgang Amadeus Mozart volt a szerző, a 211-es köhöljegyzék számú D-dur hegedű verseny első tételét hallottuk. A történelmi hűség kedvéért visszatérek a játékzenére, mert nem mondtam, hogy ki volt az ünnepelt Simon Kinlissard partnere, és válaszolok gyorsan egy kérdésre a hírek előtt, tehát Malcolm Martineau zongora művész játszott Simon Kinlissard mellett, és kérdezik, hogy na jó, ha bejátszok egy Tony Bennett dalt, akkor mit kérdeztem volna? Hát ha Pavarotti vagy Domingo a partnere, akkor nyilván e szerint választottam volna a dalt, akkor természetesen a tenorokat kellett volna megnevezni. Egészen pontosan 17 óra.
1: Híreink következnek. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Kissé optimistábbak a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, de továbbra is kritikus, közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az utolsó paksi turbina továbbra is termel, mindenki a működés fenntartásán dolgozik, fogalmazott a kormányfő. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor palotában a miniszterelnök az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthofer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan, de biztosított, a tartalék erőművek bármikor indíthatók. A találkozó után a Fidesz frakcióvezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be, és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Egyre több önkormányzat jelent be energiatakarékossági és vízvédelmi intézkedéseket a hetek óta tartó hőség és az aszály miatt. Pécsen és Debrecenben például elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe, amely egyebek mellett a kerti locsolást, a medencék feltöltését és az autómosást is tiltja. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kéri a főpolgármester. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja a Digitális Vállalkozások Szövetsége. Arra kérik az ágazat dolgozóit, hogy a tartós kánikula és a jelenlegi energiaellátási nehézségek idején tegyék lehetővé, hogy a munkatársak otthonról dolgozhassanak. Ezzel a hazai IKT szektor napi csaknem 1,3 gigawattórát takarítana meg, ami egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-a. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilija Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Vizsgálatot rendelt el a kórházban hagyott csecsemők sorsának rendezése érdekében a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, országos szinten több mint 320 gyermekről van szó. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, komplex megoldást kell keresni, megelőzésre, összehangolt szakmai munkára, világos felelősségi körökre van szükség. Mától nem érvényesek a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint. Akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyigazolvány kiváltása, a csere 70 év felett ingyenes. Északkeleten és a középső ország részben futózápor, zivatar kialakulhat. Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 37-41 fok lesz. Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat is, a mikrofonnál Fellegi Lénár, mindenkinek jó rádiózást kívánok. Antonin Dvorák, Édur szerenádjának fináléjával indítjuk ezt az órát, az Anima Muzicae kamarazenekar játssza a tételt.

Antonin Dvorák Édur szerenádjának fináléját az Anima Muzice Kamara zenekarral sugároztuk. Most Nikola Porpora a szerző és a Sifáce című operából következik ária. Filip Jaruzsky énekel, a Le Concert d'Astrée, Emmanuel Haim vezényli.

Filip Jaruzsky kontratenort hallottuk, illetve a Le Concert d'Astrée muzsikusait Emmanuel Aym vezetésével. Nicola Porpora volt a szerzés, a Sziffácse című operából szólt részlet. Joseph Haydn émol szonátájának második tétele következik a műsorrendben, Alfred Brendel zongorázik, lassú tételt hallunk.

József Haydn E-moll szonátájának második tételét Alfred Brendel előadásában hallottuk. A londoni szimfonikus zenekar játsza most André Previn vezetésével Szergej Prokofjev első klasszikus szimfóniaként emlegetett művének második tételét.

Szergej Prokofjev első klasszikus szimfóniaként ismert művének második tételét hallottuk a londoni szimfonikus zenekarral André Previn vezényletével. Most pedig a Belvedere trió játssza Ignácy József Pleyel koncert triójának utolsó tételét.

0: A Belvedere trióval hallottuk Ignaz József Pleyel koncert triójának második tételét. 6:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: E hét pénteken, vagyis augusztus 7-én Lakatos György fagottművész és tanítványai a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán lépnek fel. Lakatos Györgyöt biztos vagyok benne, hogy nem kell bemutatnom a hallgatóinknak. Lisztdíjjal kitüntetett muzsikus, számos lemeze jelent meg. Szólistaként és kamaramuzsikusként egyaránt játszik. Európa szinte minden országában koncertezett, versenyzett vagy tanított. Nagyon sok színű a program. Hogy áll össze? Hány növendéked játszik? Lesznek-e közös produkciók? Lakatos Györgyöt kérdezem.
2: Köszönöm a hívást, mindenkinek szép napot kívánok, szép délután. Elnézést a harangszóért, hogyha hallatszik, de Hódmezővásárhelyen tartok éppen. Szintén növendékeket, és itt van egy kurzus, azon veszek részt. Szóval úgy áll össze a program, hogy azt kérték tőlem, tehát sokszínű fagot, ha jól emlékszem a címére.
0: Így igaz.
2: A műsornak. Tehát reneszánsz zenétől kezdve, Tallisztól kezdve, Arkadelten keresztül, Charpentier, és aztán sorolhatnám a szerzőket. Természetesen játszunk például Verditől egy átiratot a Traviátából, de elhangzik egy-két népszerűbb, az Oroszlán szív, a Oroszlán királyból annak a főcímű zenéje, de elhangzik Piazzolla is, egy a Le Café, meg a Tango átirata, úgyhogy igyekeztünk olyan műsort, ami a fagotnak a sokszínűségét, egyrészt a reneszánsz motettában, ott ugye kórusként tud szerepelni, a fagot nagyon alkalmas a négy szólamú madrigálok motetták előadására, például elhangzik a három jó barát, ugye nem mindjárt mondom a szerzőt, tehát olasz barokkot is játszunk, meg németalföld, illetve angol reneszánszot, amik a kórusa nagyon jó a fagot, mert az intervallum a fagotnak az nagyon széles, de ugyanakkor játszunk, hogy a közönség talán esetleg máshonnan már ismerhet, akár népszerűbb operákból, vagy népszerűbb filmekből. Mindig beszélgetni szoktam a közönséggel, rejtényeket teszek föl, hogy vajon milyen zene lehet ez. Elhangzik egy Scott ballada, a Loch Lomond, Vaughan Williamsnek az átiratában, szintén kórusra. Szóval játszunk mindenféle nemzettől, és mindenféle korból. 10-12 műsorszám, körülbelül ez lesz a műsor. Növendékeim játszanak 6-an, 6 növendékem. Mind zeneakadémista, van köztük végzet, és van közt, aki most került be ebbe az évbe. Az első év, tehát tulajdonképpen 6-7 évet összefoglaló növendékek lesznek körülbelül, ez a korosztály, és én is természetesen játszom velük, tehát mindenfelé elosztjuk a szólamokat a legmélyebbtől a legmagasabbig.
0: Igen, ez érdekelt volna, hogy lesznek nyilván szóló produkciók, de ezek szerint akkor még nem csak duók, triók, hanem akár nagyobb formációk is?
2: Hát pontosan, sőt, főleg kvartettől fölfelé, hogy minél többet játszunk. Én magam játszok egyet szólisztikusan is, de ők is játszanak, és eszembe jutott egyébként a barát Kölfideri, a zeneszerző, ez egy nagyon ismert olasz madrigál, van három jó barátom, tehát főleg legtöbben 6-7 játszunk egyszerre, tehát egy orgonaszerűen fog megszólalni a fagott kórus.
0: Lakatos Györgynek nagyon szépen köszönöm, és azt is, hogy időt szakított ránk. További jó tanítást kívánok. Mi pedig menjünk tovább egy Antonio Vivaldi muzsikával. A C-moll fagott versenyből hallgassuk a második tételt. Ez egy nagyon szép lassú tétel. Természetesen Lakatos György játszik fagotton, és Gábor Nagy Nóra zongorán.

0: Lakatos György még a vonalban maradt, nem véletlenül. Gábor Nagy Nórával készült felvételük szólt Antonio Vivaldi c-moll fagott verseiből a második tétel. Mi az apropó, ami miatt mégis megszólítalak?
1: Köszönöm a lehetőséget. Amikor meghallottam, hogy bemondtátok, hogy mi fog elhangzani, akkor mondom, hát ezt most egy óra múlva itt Hódmezővásárhelyen az Unitárius templomban játszom, ezúttal az Entai Katalinnal. Ez egész Vivaldi c-moll fagott versenyt most fogom mindjárt játszani, egy óra múlva éppen most megyek átöltözni.
0: Így meg különösen köszönöm, hogy még velünk maradtál és időt szakítottál, úgyhogy további minden jót és kéz- és lábtörést a koncerthez.
1: Mindenkinek szép estét, köszönöm szépen. Szerbusztok.
0: Liszt Ferenc numero 5-ös Edur Paganini etüdjét Antal István játssza a folytatásban.

Liszt Ferenc, Édur Paganini etüdjét hallottuk Antal István előadásában. Most József Miszlivecsek a szerző, és az első C-dur szimfónia első tétele forog Mihikáik vezetésével az Orfeó barokzenekar felvételén.

Az Orfeó barokk zenekarral Mihigáig vezetésével hallottuk József Miszlivecsek első C-dur szimfóniájának első tételét. Most pedig a Rachmaninov érta éjszakai virrasztásból következik Ave Maria Cantemus vegyes karral Szabó Soma vezetésével.

Ave Máriát hallottunk Szergej Rachmaninov Éjszakai Virrasztás című kompozíciójából, a Kantémus vegyes kart Szabó Soma vezényelte. Az utolsó muzsika, amit meghallgatunk a mai muzsikáló délutánban, ez Gioachino Rossini Hamupipőke című operájából a Nyitány. Ezúttal Carlo Maria Giulini, a karmester és a Filharmónia zenekar dirigálja.

0: A Filharmónia zenekart Carlo Maria Giulini vezényelte, Gioachino Rossini Hamupipőke című operájának nyitányát hallottuk. A darab az ősbemutató megbukott, de a szerző előre megjósolta, hogy később sikeres lesz, idézem, impresszáriók, sőt, mi több primadonnák fognak versengeni érte. A szokásos tempóban, tehát fergeteges gyorsasággal írta az operáját Rossini. Én pedig gyorsan el is köszönök a hallgatóinktól, Csik Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is. Maradjanak velünk, mindjárt kezdődik a Mesterek órája, melyben Eugen Jochum vezényel. Köszönöm a kitüntető figyelmet, Fellegi Lénárdot hallották, kívánok további szép napot, jó zenehallgatást és minden jót, viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Ma este Anton Bruckner 5. B-dur szimfóniája csendül fel. Az áprilisban a Művészetek Palotájában rögzített felvételen a 87 éves lengyel származású német karmester Marek Janowski vezényelte a Budapesti Fesztivál zenekart. Fantasztikus szimfónia. Ma 20 óra 43 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában Pajor Oliver Joachim zongorázik. A fiatal zongoraművész a különböző zenei világokat képviselő amerikai Morton Feldman, német Karlheinz Stockhausen és román George Enescu kevésbé ismert műveit rendezte egymás mellé, így alkotva belőlük egységet. Lemezújdonság az Ars Novában. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
2: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Bánkövi Gyula és a hangmérnök Pap Sándor nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Eugen Jochum vezényel. Először hallgassuk Joseph Haydn numero 103-as S-dur üsdobpergés szimfóniáját. Előadja a londoni filharmonikus zenekar. A felvétel Angliában, Birkingben, az Assembly Hallban készült 1971. novemberében.

Joseph Haydn numero 103-as Ezdur üsdopergés szimfóniáját hallottuk. Előadta a londoni filharmonikus zenekar. Mai mesterek órája műsorunkban Eugen Jochum vezényel. Befejezésként hallgassuk Wolfgang Amadeus Mozart művét. Vesperi solennes de confessore. Köhüljegyzék száma 339. Szólót énekel Edda Moser, szoprán, Hamari Júlia, mezzoszoprán, Nikolaj Gedda, tenor, és Dietrich Fischer-Dieskau, bariton. Közreműködik a Bajor Rádió énekkara, karigazgató József Schmidhuber, és a Bajor Rádió szimfonikus zenekara.

0: elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart Vespere solennes de confessore, jegyzékszáma 339. Szólót énekelt Edda Moser, szoprán, Hamari Júlia, mezzoszoprán, Nikolaj Gedda, tenor, és Dietrich Fischer-Dieskau, bariton. Közreműködött a Bajor Rádió énekkara, karigazgató Josef Schmidhuber és a Bajor Rádió szimfonikus zenekara. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Eugen Johum vezényelt. A szerkesztő Bánkövi Gyula és a hangmérnök Papp Sándor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Bolla Milánt hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 95 éve 1931. március 2-án született Sebestyén János orgona és csembaló művész emlékét idézzük, de említsük meg azt is, hogy Sebestyén János édesapja, a Nemzeti Zenede tanára és a Vasutas Zeneiskola alapítója, Sebestyén Sándor Gordonka művész 135 éve született, édesanyja, a kiváló zongora művész zenepedagógus Manaberg Rózsi pedig 40 éve hunyt el. Sebestyén János Magyarország mellett rendszeresen koncertezett Európa, Ázsia és az Egyesült Államok hangversenytermeiben, és több mint 80 felvételt készített a Hungaroton mellett különböző nemzetközi kiadók számára. 1970-ben kezdeményezésére jött létre a Csembaló Tanszak a Zeneakadémián, amelynek Sebestyén János 2009-ig tanára volt. 1950-től a Magyar Rádió munkatársaként több száz műsort készített, de rendszeresen szerepelt televízióban is, 35 éven át vezette a bécsi újévi koncertek közvetítéseit. Rádiós munkáját zenei rendezőként kezdte, de hamarosan, ahogy már is ő fogalmaz, beszélő rádiós lett Sebestyén János csembaló és orgonaművész zeneakadémiai tanárból.
3: Tulajdonképpen saját magam kezdeményeztem ezt, mert valami vonzott mindig a beszéléshez. Mindig azt hittem, hogy majd valami hangszálbajom lesz, nagyon fiatalon. Volt egy ilyen kis lemezvágó, és egész jó lemezeket lehetett rávágni, és akkor úgy konferálgattam magamnak. De engem mindig érdekelt a rádióbeli beszédhang. 45-től kezdve, vagy még korábban az összes rádióiságon megvan, és ki van jelölve pontosan, hogy ki volt akkor szolgálva, milyen bemondó volt, hol bakisztak, mit mondtak. És akkor nem tudom, véletlenül adódott az, hogy 58-ban már nyitottunk, és akkor a prágai tavasz koncerteket közvetítettük, és én a Tátrai Kamarazenekarral kim voltam, és azt mondták, hogy te úgyis kim vagy, hát akkor közvetíts. De ez nem olyan közvetítés volt, mint most, hanem olyan, hogy csak konferálni kellett, és ott a pályában voltak négyen, egy csebemondó, egy német, még nem tudom még ki, és azt hiszem, hogy két-háromszor csináltam, még akkor is, amikor emlékszem, hogy Stokowski beakadt a liftbe. Illetve nem a Stokowski akadt be a liftben, a lift akadt be Stokowskival, és percekkel később indult a koncert, mert a Stokowskit fel kellett húzni. Ilyen a rádióban is volt egyszer itt, a mi liftünkön, hogy a Tömpét, aki akkor ugye a rádiónak és a televíziónak az elnökelt, és hatalmas nagy darab ember, úgy kellett föltekelni, és közben mindenki látta, akkor nem volt még ilyen zárt lift szekrény, és rettentő dühös volt. És akkor voltam én először messzebbre, Skandináviában, és akkor szertettem ilyen felvételi lehetőségre, és emlékszem, hogy az első riportom az Garagoly Károlyjal volt, a Stockholmi Filharmónia karmesterével, aki a szüleimmel együtt járt a zenedébe még a század elején, és így kezdődött. És akkor jött a Élő Szóval Muzsikával, azt hiszem így nevezték azt a műsort, amit Gellért Endre csinált, és akkor már jó, azt hiszem 62-t írtunk, amikor Faludi elhatározta, hogy hát azért mégis jobb volna, hogyha talán az itteni belsők csinálnának műsorokat, akiknek erre van némi rátermettségük, hangjuk. És emlékszem, hogy az első riport az Belgrádból volt, a Petur Gyurival mentünk ki, és amikor hazajöttünk, akkor a Petur nem nagyon akarodzott velem összeállítani ezt a műsort, fáradt, sok dolga van, azt mondta, hogy csináld meg már egyedül. Szóval mi ketten mentünk ide, én magamra maradtam, és ez volt az első műsor. Második volt a Szófiai városműsor, és akkor így elkezdődött először ugye a szocialista országok zenei életét mutattuk be, aztán kezdődtek a nyugatiak. Általában mindig én voltam az úttörő ilyen új formákban, és aztán ez úgy elindult. És az első zeneakadémiai koncertközvetítés, amely teljesen BBC módra készült, mert hiszen ott beszéltünk a művekről, kitöltöttük azokat a szüneteket, amelyek úgy üresen voltak. az egy zeneakadémia koncert volt, és még emlékszem, hogy én azt ajánlottam, hogy utána 10 percig még maradjon élő, és úgy emlékszem, hogy a Szőlősi Bandinak ment ott egy új műve éppen, és akkor a Bandit behúztuk, és élőből beszélt a műről, és erre pontosan emlékszem, hogy utána a Petúr, aki kijött, ugye akkor főszerkesztő volt, berohant, és azt mondja, gyerekek, gyerekek, felnőttünk, és mindenkinek a nyakába borult. Na, így kezdődött, de akkor már ugye a 60-es évek közepe volt.
2: Rádiós utazások emlékei után utazzunk zenében is. Mozart 72-es köhőjegyzékszámú Veronai Allegróját Sebestyén János játssza.

0: A következő válasz előtt a kérdést is halljuk. Sebestyén Jánossal Alföldi Borús István beszélget egy 2002-ben készült műsorban. És akit Sebestyén János a válaszában említ, Petúr György, zongoraművész, zenei rendező.
1: Említetted, hogy az 50-es évek elején már elkezdted jegyzetelni a rádió újságokat, és figyelemmel követted a rádió életét is. Aztán később ennek hasznát vetted, hiszen rengeteg olyan műsorod indult, amely rádiótörténeti emlékeket idéz.
2: Hát a rádiótörténeti emlékek, tulajdonképpen a Napló az 70-ben kezdődött, és a Petúr találta ki ezt a címet ott a másik nagyszobában. És tűrtük a fejünket, hogy mi legyen, azt hát csinálj most 25 műsort, januártól júniusig lehetőleg dolgozzul a rádiónak a történetét 45-től 70-ig. És mi legyen a címe, és akkor azt mondja, hát akkor legyen egy rádiós naplójával. Mondom, Gyuri, nekem nincs naplóm. Azt mondja, nem baj, legyen ez a címe, és mai napig ez a címe, holott egyszerűen nincs naplóm, és soha nem vezettem naplót, én inkább másokat emlékeztetek, tehát másoknak a naplóját használom fel, vagy a másoknak a fejében lévő emlékeket, amit nevezhetek naplónak, azt használom fel, és akkor 25 műsor ment. Emlékszem, hogy még nagyon sokan éltek, és én nagyon sok mindenkivel csináltam kis riportokat, technikusokkal, régi szereplőkkel, házi együttessel, mindenkivel. Aki a rádióba bejött, megfordult 45 óta, azt én megpróbáltam elkapni. Nos, ez volt az első 25, és ez nagyon jó sikerült, de közben mentek más műsorok is. Amikor 84-ben, akkor én már elkezdtem gyűjteni, mert én mindig érdeklődtem a történelemnek, ez a második világháborús szakasza iránt, és egyszer kim voltam Stockholmban, és játszottam, csembalóztam, és mondtam, hogy vigyetek le utána az archívumba, és mutassátok meg, hogy mi van. És lementem, és a legnagyobb csodálkozásomra hihetetlen rendben egymás mellett sorakoztak ezek a kis fiókocskák, és az első év az 1931 volt, az én születésem napja. Na, abban az évből csak fél fiók volt, aztán már a következő év az 3/4 fiók, és aztán később években már minden évből 2 fiók volt. És hát ennél egyszerűbb nem volt, mint azokat a kartotékokat végignézni, mert a szüleim kinéltek 5 évig Göteborgban, 21-től 26-ig, tehát én azért annyit értek svédül és olvasni tudok, hogy nekem az nem volt probléma. És attól kezdve minden évben kétszer kaptam egy kiküldetést, kimentem 2 napra, és akkor 5 évet átnéztem, kijegyzeteltem, és a svédekkel nagyon jó volt a kapcsolat, nem kellett érte adni semmit, és akkor minden adáshoz 10 esztendővel később, mert amikor már ez összegyűlt rengeteg, akkor kezdtem el ezt a naplót, akkor minden adáshoz kértünk egy olyan 6-7-8 percet, amit legitimálta a kort, hogy megszólalt a kor hangja, és akkor mondtam a másokkal, akkor nézzük meg a többi északi országot, akkor megnéztem Oszlót, ott is volt egy csomó érdekes dolog. A kár csak az, hogy ezeknek az északi országnál elég kevés zenei felvétel készült, mert ott már akkor jogdíjak voltak, ugye a 30-as, 40-es évvel, de azért nagyon sok minden volt. Amennyi nekem kellett, annyi volt. Opera közvetítések, de többnyire csak egy felvonás, koncertek részletei, Kodállyal is találtam valamit. Seth Swanholm énekelte Kodály vezényletével, például a Salmus Fischer Anné játszik egy Liszt Ezdur, csak hogy így hozzánk közel állókat mondjak, Armas Jernefeld vezényel, Fischer Anné és az Aladár kint voltak, akkor a háború alatt ott éltek.

0: Antonio Soler Ádúr koncertjének első cantabile tételét hallottuk, Sebestyén János és Várajai Ágnes játszott. A folytatásban arról beszél Sebestyén János, hogy miként fért meg egymás mellett életében a hangszeres előadó művészi és a rádiós karrier. És ismét pontosítsuk, kit említ válaszában, Faludi Rezsőről beszél majd, aki 1956 és 83 között a Magyar Rádió zenei osztályának főosztályvezetője volt.
1: 1968 volt, hogy amikor Faludi azt mondta, hogy hát most akkor én függetlenítek téged, nem kell többet a rendezőkkel törődnöd, csak műsort csinálj. És az volt az az év, amikor Gallia Tamás, akivel az első 4 évben itt együtt dolgoztunk, és ő aztán akkori hanglemezgyártó főrendezője lett, de aztán nagyon hamar elment 56-ba, és megcsinálta az ő saját cégét, a Sonartot, azt hiszem 67 vagy 68 volt, amikor a Vox Mendelssohnnal beszélt New Yorkban, Mendelssohn magyar származása volt, és Mendelssohn azt mondta neki, szerez nekem jó, de olcsó művészt, és hát Tamás tudta, hogy ez csak baráti alapon lehet megoldani, hogy jó művész legyen, de olcsó is. Aztán kéne Mendelssohnnak dolgozni. És mondom, hát hogy, mikor? Azt mondja, hát nézd, gyereki, januárban is akkor a Mendelssohn 4 long play-t, LP-t rendelt, meg mondom, 4-et? Igen. Azt mondja, hát 5-6 napunk van rá, csináld meg ezt a 4-et. Mondom, te bolond vagy. Hát, igen, azt mondja, ráadásul azt mondta a Mendelssohn, hogy csinálj egy Solert, akkor Solerről nem sokat tudtunk. Csinálj egy régi portugál lemezt, azt pláne nem tudtunk portugál zenét, és csinálj 2 Bachot. Kimentem 68-ban, és a 4 helyet 8 lemezt csináltunk. Persze Hungaroton felvételem is van sok. Hát csak a Voxnál van, azt hiszem 26 lemezem, és aztán ezek tovább fejlődtek, akkor később csináltam a Naxosnak, Hungarotonnak, szóval most, hogy 85 különböző lemezem van. Azért nagyon sok minden kimaradt a 3 vágányú tevékenységből, ami kellett volna. Hát először is ahhoz, hogy az ember nagyon sokáig megmaradjon a pályán, kell egy menedzser, és ma már aztán plánáltak, mert erre soha nem volt időm, hogy én magamat menedzseljem. Kapcsolatok azok kiöregedtek. Itthon van egy csomó koncert, de főleg nyáron. Na most a hangszer probléma is közrejátszott, mert amikor én átálltam a csembalóra, valamikor 50, nem tudom mikor, akkor úgy nézett ki, hogy a csembalónak nagy tere lesz itthon, de közben kiderült, hogy ez a reneszánsz elmaradt. Csembaló visszaszorult, mi egy zongoracentrikus közönség vagyunk, csembalónak nincs nagy hangja. Igaz, hogy lett egy nagy régi zenei terület, de az nem nekem való. Úgyhogy többen nekem visszajött az orgona, hogy jött a Tihany, jött a Kőröshegy. Ugye még én emlékszem, amikor elindítottam a Lellei sorozatot, még akkor is, pedig az 86-ban volt, még akkor is a Somogy megyei pártbizottság engedélye kellett. Azért megadták mindenki, de ilyen engedély kellett, akkor helyi pártitkár engedély és minden. A templom az utolsó volt. Tehát miközben csembalót tanítottam, orgonáltam inkább, és a nagy szerelem az később előjött, mert az mégiscsak a zongorra volt. Én antalpistán diplomáztam. De 3-szor én voltam az elnöke a nemzetközi orgonaversenyeknek. Voltam egy csomó zsűriben, csembalóban és orgonában is, és mondjuk a csembaló szaknak és az akadémiának egy büszkesége volt, hogy 2000 szeptemberében meg tudtuk csinálni itt az első nemzetközi saját csembaló versenyünket. Úgyhogy most a legutóbbi években a Lantos Pistával így kezesezünk, és ebben talán nagy örömünk telik, mert Halandos egy nagy improvizátor, talán legjobb az országban. Még egy valaki volt, aki korán meghalt, a kis Tétényi Melinda, de most a Pista az, aki, szóval úgy tudunk négykezest játszani, és négykezről improvizálni, hogy nincs probléma.

0: A zene, ami összekötötte a rádióst a hangszeres művésszel. Az LGT híres száma, a Szól a rádió alapján improvizálta két jó barát, Sebestyén János és Lantos István.
1: Nekem mondjam, ami örömöt okoz az, hogyha én a Pistával játszhatom. Mindenki azt hiszi, hogy Istenem ezek, hogy együtt dolgoznak. Nem érünk rá gyakorolni, de játszani mégis jó. És akkor ugye az ember érzi, hogy valamit ad ezeknek az embereknek, és a muzsika meg nemesíti őket legalábbis arra az estére, és ezt meg is mondják, és ez jó, de különben nem nagyon van idő. Szeretnék olvasni, borzasztó sok újságot veszek, de inkább csak átlapozom őket. A fene tudja, úgy elmúlik az idő, hogy az ember ezt csak azon arra gondol, hogy ezt a sok dolgot, amit összegyűjtöttem, ki az ördög fogja egy kicsit megmenteni a kidobástól. Hát ez eszébe kell, hogy jusson valamikor. Én azt mondom, hogy a rádiózás az egy művészet, nekem nem munka, hanem hivatás, és egészen másképpen látsz hozzá, és csinálod meg, hogyha ezt hivatásnak érzed. Ha úgy érzed, hogy ez egy munka, akkor megette a fene az egészet.

0: Carlos Seixas Ádúr csembaló versenyét hallottuk Sebestyén János szólójával, aki mellett a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott. A hangversenymester Rolla János volt. Mai műsorunkban a 95 éve született Sebestyén János orgona és csembaló művész, rádiós műsorvezető szerkesztő emlékét idéztük Alföldi Borús István 2002-ben készült műsorának részleteivel. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A 2026. május 4-i műsor ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezet alatt van, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Tegnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el a nagyfogyasztóknál. Az energiakrízis miatt a lakosság és a vállalati szektor együttműködését kéri a következő napokban a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, már 1000 cég jelezte, hogy önkéntes fogyasztás csökkentést vezet be a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. A rendkívüli helyzetben azt kéri a kormány, hogy aki teheti, a következő 5 napban délután 5 és este 10 óra között csökkentse az áramfogyasztását. Korlátozhatják a Krško atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A krškói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Videokonferencián egyeztetnek holnap az uniós belügyminiszterek az illegális migráció elleni fellépésről. A tanácskozás összehívását nyílt levélben sürgette az Európai Unió 22 tagállamának vezetője, köztük a magyar miniszterelnök, a múlt héten Ceutában történtek miatt. A Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai területre legalább 60 ezeren jutottak be illegálisan a szomszédos Marokkóból. Az Európai Bizottság elnöke ma azt mondta, hogy növelhetik a Marokkónak szánt uniós határvédelmi támogatásokat, hogy elejét vegyék a hasonló eseményeknek. Eláll a zuglói irodaházak megvásárlásától a Tisza kormány, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett. Ezt a miniszterelnök jelentette be Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a jogi és pénzügyi átvilágítás során számos szerződés szegést állapított meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. A budapesti Bosnyák tér mögött felépült 7 irodaház megvásárlására 2023-ban kötött szerződést az állam, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. Országszerte több nagyvárosban, valamint kisebb településeken is várják az érdeklődőket. Mától egész hónapban az Orgona Pont Fesztivál koncertjein. A Filharmónia Magyarország esemény sorozatát Miskolcon Gedai Ágoston koncertje, Székesfehérváron pedig Karosi Bálint orgonaművész és Forgó Boglárka csellista nyitja meg. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész turnéja. A két művész Pécset, Esztergomban, Békés Csabán, valamint Debrecenben is koncertet ad. Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula. Enyhülés a hétvégén várható. A hírszerkesztő Gál Andrea volt, a híradást Szlotta Judittól hallották.
1: Híreket hallottak. Koncert. válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Concerto Copenhagen hangversenyét közvetítjük Antonio Vivaldi műveiből. A felvétel Koldingban 2026. május 14-én készült. Tagjai Kati Bircher barokk fuvola, Antoine Toroncsik barokk oboa, Kamila Marcinkowska Prasad barokk fagott, Fredrik Fromm és Hanna Tibel barokk hegedű, Jesenka Balizunic hegedű és Viola d'Amore, Antina Ugoson barokk brácsa, Judith Maria Blomsterberg barokk cselló, Megan Eidi barokk bőgő, Fredrik Bock Land és Markus Mullin csembaló. Elsőként hallgassák meg az 570-es jegyzékszámú F-dur fuvola versenyt, La Tempesta di Mare. Barokk fuvolán a szólót Kati Bircher játssza.

Az F-dur fuvola versenyt hallották. A Concerto Copenhagen hangversenyét közvetítjük Vivaldi műveiből. Most a 157-es jegyzékszámú G-moll versenymű következik vonósokra.

A G-moll versenyművet hallották vonósokra. A B-dur Gordonka szonáta következik, jegyzékszáma 46. A Concerto Copenhagen játszik, barokk csellón a szólót Judith Maria Blomsterberg játsza.

A B-dur Gordonka szonátát hallották. A szólót Judith Maria Blomsterberg játszotta barokk csellón. Kedves hallgatóink, a Concerto Copenhagen hangversenyét közvetítjük Antonio Vivaldi műveiből. A D-moll hegedű verseny következik, jegyzékszáma 249-es, a La Stravaganza című ciklusból.

A D-moll versenyművet hallották a La Stravaganza című ciklusból. A Concerto Copenhagen hangversenyét közvetítjük Vivaldi műveiből. A 428-as D-dur fuvola verseny következik, Il Gardellino. A szólót Keti Bircher játssza.

Keti Bircher szólójával hallották a D-dur fuvola versenyt, melynek jegyzékszáma 428-as. A Concerto Copenhagen hangversenyét közvetítjük Vivaldi műveiből. A D-moll Viola d'Amore Lant 2-ös verseny következik, jegyzékszáma 540-es. A két szólista Jesenka Balic-Zonich és Fredrik Bock.

Az 540-es jegyzékszámú D-moll Viola d'Amore Land kettős versenyt hallották Jesenka Balic-Zunic és Frederik Bock szólójával. A Concerto Copenhagen hangversenyét közvetítjük Antonio Vivaldi műveiből. Befejezésül a 107-es jegyzékszámú G-moll koncertó csendül föl.

0: A 107-es jegyzékszámú G-moll koncertót hallották. Kedves hallgatóink, a Concerto Copenhagen hangversenyét közvetítettük Antonio Vivaldi műveiből. Tagjai Kati Bircher, barokk fuvola, Antoine Tonuncsik, barokk oboa, Kamilla Marcinkowska-Prasad, barokk fagott, Frederik Fromm és Hanna Tibel, barokk hegedű, Jesenka Balic-Zunic, hegedű és viola d'amore, Antine Ugoson, barokk brácsa, Judit Maria Blomsterberg, barokk cselló, Megan Eidi, barokk bőgő, Frederik Bock, lant, és Markus Molin, csembaló. A felvétel Koldingban 2026. május 14-én készült. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában Pajor Olivier Joachim zongorázik.

0: és azt követően a 2001. november 22-én felvett zeneakadémiai előadás zenéje szól. Az énekes szólistákat, a Nemzeti Énekkart és a MÁV szimfonikus zenekarát Pál Tamás irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
1: A folytatásban kérem hallgassák meg Anton Bruckner 5. B-dur szimfóniáját. Előadja a Budapesti Fesztiválzenekar Marek Janowski vezényletével. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. április 16-án készült.

0: Anton Bruckner 5. B-dur szimfóniáját hallották. A budapesti fesztivál zenekar játszott, a karmester Marek Janowski volt. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. április 16-án készült. A hangmérnök Macz Ádám és Mátyus Otto, a zenei rendező Illényi Péter, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Nevükben is további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Kedd kora délután a májusban elhunyt Székely István zongoraművészre emlékezünk. Egy archív 1985-ös zeneakadémiai koncertjét idézzük a 66 éves korában eltávozott zongoristának, amin Bach, Beethoven, Liszt és Chopin műveiből adott elő egy csokorral. Székely István zongorázik kedden 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában az idei Kaposfestről beszélgetünk.
2: Az óriási szuperképessége a Kaposfestnek tulajdonképpen, hogy azok a szólista művészek, akik a világ számos pontján a világvezető koncerttermeiben szólókoncerteket adnak, azok gyakorlatilag itt találkoznak először sok esetben a Kaposfesten. Büszkeségünk, hogy mi hozzuk őket össze.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Eltévedt herceg vagyok.
4: Két színész legenda.
5: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
4: Rutkai Éva és Latinovics Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
6: Hogy megy a munka?
7: Kedélyes szakma.
6: Erre van iparengedélyünk.
8: Ez nem magának való társaság.
4: Szimbád, Hideg napok, szombaton 20 órától, Fotóháber tanulmánya nőkről, vasárnap 20 órától az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
9: Lemezújdonsággal indítjuk a hetet. A fiatal zongora művész Pajor Olivier Joachim albumával, melyre Morton Feldman, Karl-Heinz Stockhausen és George Enescu műveit rögzítette. Zeneművek tehát a múlt század elejéről és közepéről. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Az album Az Éj címet kapta. A felvételek idén május 8-a és 10-e között készültek. Különleges a lemez tálalása, hiszen azon nem csupán az előadó, Pajor Olivier Joachim gondolatai kaptak helyet, hanem Sumi Ráhel képei is, aki szintén megosztotta gondolatait a lemezen szereplő művek kapcsán. Sok vita zajlik arról, hogy mi is a művészet. Mit kell látni, hallani, érezni? Számomra a művészet maga a világ, ami az emberen keresztül szivárog vissza a térbe. Ezt az érzést szerettem volna megragadni a képekkel. Így a festmények nem ábrázolnak semmit, csak éppen azt a zaccot, ami a lemezen hallható zenék szerzőin, Pajor Olivier Joachim zongoristán, majd pedig rajtam átszűrve ülepedett végül a vásznakra. A festő gondolatai után szólaljon meg Morton Feldman 1953-as sorozatának, az Intermissionsnek első három tétele. De előtte néhány gondolat az előadó művésztől is, Pajor Olivier Joachimtól. Ez a mű adja vissza talán leginkább azt a hangulatot, amelyre az éjszakai séták során felfigyeltem. Talán éppen egy ilyen séta közben a legérdemesebb hallgatni ezt a darabot. Rendkívül fontosak benne a szünetek, valamint az egy-egy hangba sűrített érzelmek. Képzeljük el, hogy késő éjszaka sétálunk, akár hazafelé, akár valahová. Kinek melyik a szimpatikusabb? Ez az állandó, egyenletes mozgás maga a darab. Az ütemek és a szünetek változása. A néhol felcsendülő halk, vagy éppen hangos hangok, pedig azok a különböző zajok és benyomások, amelyeket a séta során tapasztalunk. A legkülönlegesebb ebben a műben az, hogy ezek a tapasztalások mindenkinél másként jelentkeznek. Valakinél meglepődéssel, másnál akár egyfajta feszültséggel.

Morton Feldman, Intermissions numero 1, 2 és 3. 1953-ban írt műveket hallottak. Egy évvel később, 1954-ben kezdett el dolgozni 9. zongora darabján, Karlheinz Stockhausen. A munkálatok 1961-ig tartottak. Ez a 11 perces kompozíció is helyet kapott a fiatal zongora művész idén májusban készült új lemezén, amely az Éj címet kapta. A darab megszólalása előtt az előadó Pajor Olivier Joachim gondolatait idézzük. Úgy gondolom, ezzel a darabban lehet megmutatni az éjszaka legtöbb arcát. Már a mű kezdése is melbevágó. Próbáljuk meg az elején megérteni, mi ez a sokszor ismétlődő hangzat, miért hangzik el ennyiszer, mi a jelentősége. És éppen ez a lényeg. Itt nem megérteni kell a történéseket, hanem egyszerűen befogadni. Milyen érzéseket kelt bennünk? Ez a legfontosabb ennél a darabnál, és Feldmannál is. Figyeljük meg, mennyi érzést és reakciót vált ki belőlünk a zene. Talán a kedves hallgató eddig még nem is hallgatott így zenét. A darab végét, nagyjából az utolsó 3 percet tekintsük a valaha leírt legszebb zenének. Igen, megértem, hogy ez a kijelentés talán a legfurcsább, amit a kedves hallgató valaha olvasott, de biztosan állítom, hogy így van. Ezek a kis hangcsoportok olyanok, mint az üvegszilánkok vagy a csillagok. Szétszórtnak, véletlenszerűnek tűnnek, mégis van bennük valami kozmikus rend, amelytől az éjszakában fénylenek.

Karlheinz Stockhausen 9. zongoradarabját hallották. Az Éj címmel idén májusban Pajor Olivér Joachim készített lemezt az Ars Nova adásában ezzel a kiadvánnyal ismerkedhetnek meg. Pajor Olivér Joachim zeneiskolai tanulmányait szülővárosában 60-ban kezdte meg. Alapfokú tanulmányai során több versenyen és koncerten is sikerrel szerepelt, így egyre biztosabbá vált számára, hogy a zene lesz az ő útja. Középiskolai tanulmányait a Szent István Király zeneművészeti szakgimnáziumban folytatta, Várhalmi Vera irányítása alatt. 2021-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem klasszikus zongora képzésére, Ránki Fülöp és Gulyás István osztályába. 2024-ben kiváló minősítéssel szerezte meg a BA diplomáját. Ezzel egyidejűleg felvételt nyert a Zeneakadémia mesterképzésére, Borbély László és Ránki Fülöp osztályába. Most következzék ismét három tétel előadásában Morton Feldman 1953-ban készült Intermissions című sorozatából, a negyedik, az ötödik és a hatodik.

Morton Feldman 1953-ban írt Intermissions című sorozatából hallották a negyediket, az ötödiket és a hatodikat. Pajor Olivier Joachim az Éjszaka című lemezének rádiós bemutatója szól itt az Ars Novában. A kiadványon helyet kapott még George Enescu 1912 és 24 közt komponált első fiszmoll szonátája. Mielőtt megszólalna a darab, néhány gondolat az előadó művésztől. 2024. december 13-a, péntek. Ez volt az a nap, amikor úgy jöttem le a színpadról, hogy az egész életem megváltozott, mindössze 24 perc alatt. Amikor felkértek a 100 éve írták elnevezésű koncertre, a Zeneakadémia Solti termébe, örömmel vállaltam. Csak a darab szerzőjét és címét tudtam. Akkor még soha nem hallottam a művet. Természetesen szerelem volt első hallásra. A tanulási folyamat során sejtelmem sem volt arról, mi fog történni velem a koncert napján. Életem egyik legmeghatározóbb és legmegrendítőbb 24 percét éltem át. A harmadik zárótétel után nagyjából egy perc csend. Képtelen voltam felállni. Taps. Jövök le a színpadról, támasztom a fejem. Még háromszor visszamentem meghajolni. Egyszerre voltam megrendülve, és éreztem, itt valami felsőbb dolog történt, amit elmagyarázni, megfogalmazni a mai napig nem tudok. Nem gondoltam volna, hogy egy darab vagy egy koncert lehet ilyen hatással az előadóra. Azóta érzek igazán mély kapcsolatot a zongorával. Következzék tehát George Enescu első fiszmoll szonátája.

0: George Enescu első Fis-moll szonáta. Az 1912 és 24 között komponált mű Pajor Olivér Joachim idén májusban készült az Éjszaka című albumáról szólt. Az Ars Nova, melyben ezúttal lemezbemutatót hallhattak, véget ért. Holnapi összeállításunkban az Észt Fesztivál zenekar játsza Gražina Bacevic, Vitol Lutoslavski és Edward Tubin egy-egy művét. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A zongora muzsika után keresztmetszetet hallhatunk Giacomo Puccini Bohém élet című operájából. Az archív 1969-es felvételen a főbb szerepeket Mirella Freni, Rita Tallarico, Luciano Pavarotti és Sesto Bruscantini énekli. Az olasz rádió római ének és szimfonikus zenekarát Thomas Schippers irányítja. Opera részletek. Kedden 13 óra 49 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz. A Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják, illetve mai összeállításunkban is a debreceni Bor és Jazz Napok tavalyi koncertjének egyikét. Nagyerdőben a Békás-tó nagy színpadán 2025. augusztus 2-án lépett fel Debrecenben az Enyedi Sugárka Jazz Tett. Így a formáció vezetője énekelt, Kolman Gábor szaxofonon játszott, Koloncsár Zsolt volt a zongorista, Takács Donát a basszusgitáros, Kalmár Zoltán dobolt. Egyetlen kivételtől eltekintve Enyedi Sugárka és Csicsák Norbert szerzeményeit halljuk. Everyday Happiness, In the Year of 29, Heavenly, Human Junction, Don't Shout About Love, The Smile of Your Soul, Café Havana, ez az egyetlen szerzemény, ami Alex Cuba nevéhez köthető a kakukktojás, aztán a Your Moon hangzik el.

Köszönjük szépen!

Oye, yo que yo siento.

0: A mai jazz koncertekben az Enyedi Sugárka Jazz Tett 2025. augusztus 2-án a debreceni Bor és Jazz napokon Nagyerdőben a Békástónál a nagy színpadon adott koncertjét hallhatták. Enyedi Sugárka énekelt, Kolman Gábor szaxofonon játszott, Koloncsák Zsolt volt a zongorista, Takács Donát a basszusgitáros, Kalmár Zoltán a dobos. Egyetlen kivételtől eltekintve Enyedi Sugárka és Csicsák Norbert témái szóltak. Everyday Happiness, In the Year of 29, Heavenly, Human Junction, Don't Shout About Love, The Smile of Your Soul, Café Havana, Alex Cuba szerzeménye és a Your Moon hangzott el. A hangmérnök Járic István, a zenei rendező Csurgó Tamás, összeállításunk szerkesztője Weisz Gábor volt. Így ért véget a mai jazzkoncertek, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Mikja György. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. Azt is hozzátette, hogy a Paksi atomerőmű vezérigazgatójának tájékoztatása alapján a Duna vízszintje stagnál, az utolsó turbina pedig termeli az áramot. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra. Ez akkor közölte a miniszterelnök, amikor este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő hozzátette, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medence feltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilie Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel. Teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már holnap megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Donald Trump. Végül az időjárásról néhány szóban. Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A hőmérséklet hajnalban 17-24 fok lehet, majd napközben 37 és 41 fok között alakul a folytatásban.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak! A Nocturnót hallják, 6 órán keresztül egy nyugodt, komoly zenei utazásra invitálom önöket. Németh E. Attila vagyok, és Katona Márta és Papp Sándor nevében is remélem, hogy élvezni fogják a szép zenéket. Ismeretlen és ismert zeneszerzők művei egyaránt megszólalnak. Az biztos, hogy nagyszerű előadók tolmácsolásában hallhatják a dallamokat, amelyek megnyitják néha a lélek rejtett zugait. A Notturno minden ütemében szerintem ott rejlik a béke. Giles Farnaby szvítje szól elsőként: tünemények, játékok és álmok.

Giles Farnaby Tünemények, játékok és álmok szvittjét a kölni részfúvós együttes adta elő. A tünemény az álom illúzió, az egy érzékcsalódás, amikor ugye a külvilágból jövő ingertévesen értelmezzük. Ez éjszaka elég gyakran előfordul, de néha nagyon jó. Dino Lipatitól következik a Korál vonó zenekarra.

korál vonózenekarra, Dinu Lipatti zeneművét a Román Rádió zenekar adta elő. Yehudi Menuhin azt mondta, hogy Lipatti egy olyan szellemi világ megnyilvánulása volt, amely ellenáll minden fájdalomnak, szenvedésnek. Kortó azt mondta, hogy a játéka maga volt a tökéletesség. Rachmaninov két dala szól.

Szergej Rachmaninov két dalát hallottuk, amikor csendben leszáll az éjszaka, és ó, hagyd abba éneklő leányzó. Fredrik Zetterström énekel Tobias Ringborg hegedült, míg Anders Kilström zongorázott. Most Antonio Vivaldi G-dur koncertója következik az éjszakai zenés műsorban a Notturnóban.

Vivádi Gédur koncertóját, Stefan Popov és a szófiai szólisták adták elő. Grieg lirikus darabjainak első füzete 1867 karácsonyára jelent meg, az utolsó már a 20. században 1901-ben látott napvilágot. Ezek közül hallunk néhányat. Induló, Notturno és a törpék indulója.

Sveinung Bjelland játszotta Edvard Grieg lírikus darabjait. Louis Farrenc harmadik szimfóniája következik. Mint kiugró tehetség, ez a hölgy egyike volt azon kevés nőnek, aki a Párizsi Konzervatoáron zeneszerzést tanulhatott, főleg szimfóniákat és kamara zenét komponált.

Az 1804-ben született Louis Farrenc opusz 36-os harmadik szimfóniáját adta elő a Berni Kamarazenekar. Ez a hölgy lett az első nő, és én úgy tudom, hogy az egyetlen is a 19. században, aki a Párizsi Konzervatoár zongora tanára is lehetett. József Haydn G-dur vonós négyese szól.

József Haydn opusz 77-es G-dur kvartettjét játszott az Ausztrál vonós négyes, ez a ciklus csak két kvartettet foglal magába, 1799-ben írta Haydnnak két vonós négyest, és Lobkowicz hercegnek Beethoven pártfogójának ajánlotta. Mi pedig hallgassuk meg Ruth Gibbs Jane Grey fantáziáját.

A Jane Grey fantázia hangzott el, Ruth Gibbs Opus 15-ös kompozíciója előtt a Scott Dickinson és a BBC Skót szimfonikus zenekara. A brit zeneszerző egyben oboaművész, zongoraművész, karmester és pedagógus is volt. Azt írják, hogy számos műfajban komponált, van 5 szimfóniája és 7 versenyműve. 2 óra van.